0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a Barbadosi Sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Északrakival nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak

illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriális a pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hajnali hullócsillagnézéshez is. Augusztus 12-e van, ez azt jelenti, hogy ma lesz a napfogyatkozás. Nálunk csak részleges, de hogyha szeretne valaki Vipáholyból eget kémlelni, akkor Sopronig el kell mennie. Ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Jönnek a tudáspercek, aztán diszkózunk. Hurts, Wonderful Life, a Purple Disco Machine remixben hozom. She says,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban, Rádió 1-esek, ha bár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára, a Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger, Vicky-tozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél öt után járunk egy kicsivel, úgyhogy ha kell egy kis bíztatás, ki az ágyból, gyerünk, die. Ezt most egy kolumbiai szupersztártól kapjuk meg, Shakirától, ez a Burn Up Boy-jal közös dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik, és a kecskemétiek véleményére is kíváncsiak. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híros.hu. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szakemberek szerint a súlyos károk megelőzésében kiemelten fontos a sáskák korai észlelése és a fertőzött területek folyamatos megfigyelése. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
2: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból 2 fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, éles stílusváltás a folytatásban. Hozom már is az elmúlt 15 év egyik legismertebb DJ producerét, 33 éves, és pont akkor tört be, amikor az elektronikus zene nagyon nagyot ment, és tulajdonképpen ez lett maga a popzene. Kaigót hozom, aki együtt kezdett például Avicii-vel, ő is északi, ő norvég, és van egy 25 éves norvég barátnője, szintén zenész, Victoria Nadine. Most jön a War Republic-kal közös Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jövő kettő, képzétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka lesz a szabályozás, de a kéretlen reklámok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért, a vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na de akkor már
1: milyen
2: is
1: menően csinálják?
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Hogy kér enged?

0: létre. Azok
1: e-mailen körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
2: Van 3 perce az egészségére.
1: Na, akkor szedjük össze, hogy kit hogyan hívogatnak. Idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-523, azt tudom, hogy valami ilyen.
3: Eleve jelzi a telefonod már azt, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem, ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valamikor simán 30-as számról hát, hívnak.
3: Neked nem érje ki a telefon, hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: és
3: neked már úgy írja ki a telefon.
1: És az iPhone kéri, hogy kéretlen hívás.
3: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod, Feri, miket tud a bige?
3: Nem? Mi van? Nektek nem?
1: Mi van? Szerintem megint csak behallottad,
3: nem? Nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kiírja, hogy kéretlen hívás.
3: Igen. Tehát olyan kéretlen, és ha felhívod, akkor jó eséllyel valaki egy aranka.
1: Nálam ezt nálad végén. Írja.
3: Nem. Jó.
1: Így vagy elmentve kéretlen hívás.
3: Felneved.
1: Igen, nem fel kéretlen hívás. Érdekes.
3: Nem úszod meg 10 perc alatt.
1: Hát az Apple nem tudja, csak mert hogy a gagyi szar írja valaki. Az Apple nem tudja, mi a Samsung tudja, nem vagy Samsungos. A Samsungos vagy?
3: Én Samsungos
1: vagyok. Hát akkor azért...
3: Hát ezért kell jó telefont vásárolni.
1: Ezt a Samsung úgy, hogy ne használd a telefont, mert elkopik.
0: Így van, mert a Samsung érted meg akar akadályozni életed nagy üzletének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várja, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk. Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást ajánlok.
0: Mert ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
1: Igen, itt azt kell megfizetni.
0: Akar.
3: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, úgyhogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál. Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
4: Hogy betudod, hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb felső.
4: Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt így.
0: De várjál, de várjál, ez már ismeretlen, nem, de a Julinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert 3-an jelentették azt a számot.
1: Öt ember fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
3: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja. Igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy jelanka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszed, de nem tiltok le magát ismeretlen számot, ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magam nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
3: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt, a francba veszünk a Samsungról.
3: De azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból 1 odaér.
0: Én annyira... nagyon sok, egyébként nem csinálnák. Tudom, tényleg? Bíz. Gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
3: Jó, 15 éve még volt légjogosultsága.
0: De most is van, most is. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjél pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
3: Visztenő Ferikén. A porca.
0: Így van, bármit el lehet adni.
3: Uh-huh. Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú, nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg
3: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fia, te ennyire unod, amit ajánlasz. Akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam nincs, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
3: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam. Sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni, úgyhogy az arany oldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem fölhívogatni az embereket.
0: Jó, hadd találjam, de mit találjam ki, egyet se adtál el.
3: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit volt, ajánlottál? Hát,
3: volt egyszer, ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, igen. Úristen.
3: Ott egyébként egészen jól hasítottam. Igen.
1: És honnan volt meg a telefonszámotok?
3: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
0: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos most már. Eladják.
1: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
3: Egy csomó helyen
1: a szolgáltató?
3: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod, azok szerintem millió számot, telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
3: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Aha. Az, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, kis virág.
0: Új, de jó név. Kisvirág.
3: Igen, hogy a visszautasítás ne a Géva Júli kapja, hanem a kisvirágot küldjék
0: el. És volt neked izé tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a izé, tessék hívogatni?
3: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani. Tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz, kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét engedte.
0: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
3: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam, úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el, igen.
3: Ilyen 10 másodperces inzerteket.
1: Ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek? Tehát,
0: én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
0: Megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív. Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat
0: aki
1: mindig.
0: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond. Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen, hogy lehet, úgy mondja, őket, igen.
0: Hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
3: Figyelj, nekem van...
1: Igen, megkérdezed, de nem kérdezed meg bizondalásokért. És már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
3: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célúk szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezded, hogy 2 hét múlva megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejti.
0: Nem, ez beírja a naptárjába.
3: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációról is utal, hogy na, meggyógyult azóta a nem tudom a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne haragudj, éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbálkozzák.
1: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, fiam, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövővel próbálkozom. Mondom, fiam, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, hogy nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted? De nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam. A csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szerintem most eljött a pillanat. Ő ezt tudja, hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem.
3: Rosszkor
1: is kapott el, tudod? Meg mondom, hogy már hagyjál már békén, nem érted?
0: Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan,
1: olyan nekem még nem volt.
0: Na, nekem volt.
1: Volt.
0: Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
0: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: és kötött egy dílt.
0: És kötött egy dílt, és jó díl.
1: Szerintem kézzed-e sokan. Én nekem is az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja,
0: igen, mert arról
1: elgondolkodik
0: már...
1: rajta, és megköti.
0: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
0: egy jó
1: annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
3: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
0: Ja, ez te vagy, Júli! Oh. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
3: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a híváslistát, amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
1: És a telefonkönyvedből...
3: A telefonkönyvedből
1: szegény rokonaid. Juli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
3: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
1: köszönöm.
3: Emberek.
0: Hogy nem hívtál?
1: Egy hívásodra emlékszem 98-ból. Valami infralámpát akarta rám sózni.
3: És azt mondták, hogy te ezeket ismered. Hát, ha őt be tudnánk szervezni.
1: Az milyen? Hallod? Ez egy ügynöki munka. Ügynöki munka, várjál. Itt van Dani. Hello, Dani. Jó reggel. Ciao.
5: Jó reggel. Sziasztok.
1: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
5: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra tucat kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja-e neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
1: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell csinálni. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
5: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
1: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
5: Főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
1: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kérlek, szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
5: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát azt, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
0: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
5: 800-1000 forintos órabér volt.
1: Órabérbe voltatok.
5: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt, ez nagyon változó volt tényleg.
3: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
5: Uh-huh. Egy monitor.
3: De nem lehetett csalni?
5: Hát nyilván lehetett, csak nem sok értem volt, mert akkor végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
1: De ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
5: Nem csinálom.
3: Most a metró aluljáróban avonozik.
1: Avontárul a metró aluljáróban.
0: Jobban íz a közvetlen értékesítésben.
1: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön bugyra lesz el rajtva. Tehát, hogy ez félre van téve, Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
3: Te is hogy nem égtél ki?
5: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb vitte a dolgot.
1: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mik kiket
5: álkoztak? Már amúgy figyelj, 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
1: Jó, hogy rátették a telefon.
5: Aha, ja, persze.
3: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most meg fél órát fogunk beszélgetni?
5: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából rádrakták a telefon megjött. Utána jeldőlt, hogy így szia.
1: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért érjük hallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
5: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
1: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
0: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
1: Igen.
5: Ja.
1: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, vagy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktáron?
5: Nem, elfogyott.
1: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg, belenyúljunk itt valamibe tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
5: Sziasztok,
1: hello! Ciao.
0: Hello!
1: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó.
6: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Baka András lett az új köztársasági elnök. Melegétellel segítette a rászorulókat a Bácsvíz. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. 110 adag meleg étellel támogatta a rászorulókat a Bácsvíz ZRT Kecskeméten, írja a Keol. A Vojtila Barátságközpont népkonyháján hétfőn sült csirkecombot, petrezselymes burgonyát, kenyeret és savanyúságot szolgáltak fel a gondozottaknak. Az ebédhez más helyi vállalkozások is hozzájárultak. Az ételosztás a Bácsvíz és a Vojtila Barátságközpont együttműködésének részeként valósult meg. A kezdeményezés keretében helyi vállalkozások rendszeresen segítik a népkonyha ellátottjait. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Csillagászati programokkal várják egyébként az érdeklődőket ma Kecskeméten is, a Benkó Zoltán Park dombtetőjén. A rendezvényen távcsővel figyelhetik meg a napot és a részleges napfogyatkozást. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, eső nem lesz, az észak-észak-keleti szél azonban nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet a térségben délután 27 és 33 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos, csapadékmentes idő várható, pár fokkal mérséklődik a nagy meleg, hajnalban a hőmérséklet 7 és 19, míg délután 27 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, 6 óra után 16 perccel, hello Eszter, jó reggelt, hello, Feri, jó reggelt, kívánunk. Javulunk hangilag már, azért egy kicsit alakul ez a...
2: Nem hoztam el a panda hajtát.
1: Ez a dolog.
3: Nagyon köszönjük. Hát köszönjük. Ennyi hétfőn ugye megbeszéltük, hogy a gyógyír az megérkezik, és a gyógyulás útjára lépünk, hát tessék, ennyi.
2: De te mit használtál? Nagyon jó kis hangod az, Feri.
1: Jó, megalakult, igen, meg visszatért a hangod.
3: Hello, hello.
2: Ja. Ez a mézes zsír, amit szoktál lenni ilyenkor esténként, ez segített neked.
3: De csak 9 és 10 között, tehát lefekvés előtt. Nem, jó. Azért érződik még, meg olyan furi, hogy így reggel még jól vagy vele, aztán elkezdesz napközben beszélgetni, ide-oda még oda is mondasz egyet, és akkor estére hello.
1: Valahogy egy kicsit elmegy, igen.
2: De Balázsi, tudtad azt, hogy Feri, nem csak Feri hívja Békát Békának, hanem Béka is Békának hívja Ferit?
1: Igen, ezt tudtam.
3: Oda-vissza békázunk.
1: Ők ilyen békafiú, békalány, meg ilyen nem tudom, békalencse.
2: Én csak az egyik oldal, azt hiszem, hogy csak felhívod őt Békának valamilyen pervers szexuális oknál fogva.
3: Egyébként és így kezdődött.
2: Aha, oké. Okay. Na, ezt itt is hagyom. És a lényeg, tovább lépek gyorsan. És a lényeg, hogy igen, hogy nem tudta, hogy ez oda-vissza így van.
3: Oda-vissza,
2: de ebből nincs ilyen identitásválságotok?
3: Nem, mi mind a ketten tudjuk, hogy ki kicsoda. Mert amikor én mondom, hogy Béka, tudom, hogy ő az. Amikor ő, akkor tudja, hogy én vagyok.
2: Hát ez furcsa, hogy gyerekek, hogy
3: gyerekek. De szoktunk, hogy Béka lány vagy Béka fiú. Ilyet is szoktunk. Na, és akkor ez már így tökre
2: rendbe tesz. És akkor a gyerekek ebbi halak, vagy hogyan ez?
3: Nem, most már ők is kisbékák.
2: Kisbékák?
3: De nem.
2: De akkor elvesztette a szexuális jellegét ez a kifejezés.
3: Nem vesztette el, mert őket nem békázzuk. Tehát nem béka gyerekek, meg mitten kisbékám, hanem ő Panna,
2: ebben
3: meg Soma.
2: Ebben azért belezavarodtunk ebbe a szituációba, de majd akkor nem ezt kibogozza valaki,
3: mondom.
2: Akinek.
3: Tehát, hogy csak mi ketten vagyunk egymásnak békák. Érted? A gyerekek nem békák. Tehát ők
2: Balázs,
3: tudják, hogy...
1: Ez nem olyan
2: bonyolult. Melyik az a pozíció, amelyikből ez a név született?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy ki
3: talált ki.
1: Ki hogy... Ki hogy
2: elugrott?
3: Hogy csinálják a békák?
2: Elugrált? Vagy úgy, hogy először ő, aztán megudant, és utána te, tudod, mert ilyen, nem ilyen pete. Ilyen Jézus, fúj!
3: Fúj! Rázsko Eszter, üljön hátra! Nézd meg, petézik korra reggel.
1: Ez nem az én beállításom, ez valaki másnak a... Csak mondom, majd félkor megcsináljuk. Csak mondom, nem az én beállításomon vagyok. Gyerekek, nem látok nagyon semmit, úgyhogy egyőre. Vakon vagyok.
2: Na. Azt írva aki, hogy nagyon készen voltam a Focus Reportban.
1: Nem voltál. Claudia.
2: Nem is ittam, akkor még.
1: Csak miről be voltál, ajzva fel voltál, dobba pörögtél, pont belenéztem, de nem voltál készen szerintem.
2: Az a józan vagy, így, ilyen vagyok
1: ilyen, józanom. Amikor józan.
3: Ez
1: igen.
3: Józan. Képzeld el.
1: Igen.
3: Mikor kaptak el?
2: A legelején, amikor megérkeztünk, már
3: hála Istennek.
2: Igen.
3: Később baj lett volna.
2: Igen. Nem tudjátok értékelni az energikus kezdéseket.
1: Igen, nem voltál kész, néztük egyébként, tehát Claudiának nincs igaza. Átküldtek nekem belőle egy részletet, úgy illetett online láttam, mert ilyen.
2: Ki küldte neked ezt a részletet?
1: A hallgatók elküldték így nekem Instára a fókusz anyagnak egy bizonyos részét. Úgyhogy ezért elnéztem, de nem voltál.
3: Én nem tudtam eldönteni, hogy most szeretnek-e téged, vagy se az RTL-nél.
1: A fókuszanyagból?
3: Igen? Téged.
2: Nem láttam fókuszanyagot csinálni, nem tudnak, és nem is szeretnek, és nem is szeretek nekik interjút adni, amúgy csak akkor el voltam a jó érzésekkel, de mindig úgy vágják meg, hogy lesz egy ilyen éle, tudod, valamilyen olyan éle, hogy ilyen, tudod, így nem érted. Nem?
3: Hát... Na, ez a televíziózás, ugye?
2: Jaját, hogyha nincs
3: ilyen, akkor... Odamész valamit csinálni, azt akkor a végén... Azt
1: nem mondja. Néztem végén, csak részeket láttam, mert nem láttam.
2: Tehát tavaly ezt úgy vágták össze, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen a gyerekeidről szólt. Emlékszel? Vagy 2 éve?
1: Az 2 éve volt,
2: két
1: igen.
2: Éve, igen.
1: Az 2 éve
2: és
1: volt.
2: Utána, és akkor most akkor az idei miről szólt?
1: Ehhez mi volt az ideiben?
2: Feri.
1: Hát... Mi van?
3: Most akarunk róla beszélni, vagy nem, akkor döntsük el, mert ha akarunk róla beszélni, akkor szívesen elmondom, hogy még az RTL is azt a részét hozta ki belőle, már mindenki megszólalt, aki arra járt, aki nem járt.
1: De a fókusz, kifejezetten a fókusz?
3: Igen.
1: És mit mondtak, hogy?
3: Hát ugye nyilatkozott a hölgy, akit állítólag bedrogoztak, de erre ugye nincs bizonyíték. Meg, na,
1: aha.
3: Tehát, hogy akarunk róla beszélni,
2: ezt az egészet, ez így egy belet, így összevágva.
3: Volt egy ilyen kedves kis mix belőle. Jézus, nem éreztem, Istenem, hogy te ott dolgozol, tudod?
1: Aha.
3: De tényleg.
2: Na, de amúgy hát is akkor adjál nekik interjút, érted? Ez van a legdurább, hogy ott vagy, és akkor így nem akarsz nyilván interjút adni, mert amúgy senki sem lehet interjúkat adni, és akkor megteszed a kedvükért, mert benned van a jó szándék, és akkor azt mondja, hogy na várjál csak ide.
3: Tudod, mindenki azt mondja, hogy a vágóasztalon dől el, hogy mit mondtál.
2: Bizony. Jó, legközebb hozzá kell magukkal a vágót, és akkor azt mondom, ott a hónok alatt, jó, hogy nézzük egy más szemébe, ez a lényeg.
1: Végig. Elengedem már, erre nem mondok. Ja, nem mondok semmit igazából. Ma már talán helyre jövök az Oti buli után, írja valaki smiley-jellel.
3: Ugye, kedves 40-es, 50-esek, akik nem nagyon járnak bulizni? Tudod, mert egyébként magának az Oti bulinak az egyik legjobb hozadéka az volt, hogy szerintem megmozdul ilyenkor a 65 ezerből legalább 30 ezer ember, aki egyébként nem nagyon jár.
1: Aki nem megy el már bulizni.
3: Mert mi egyébként megyünk koncertre, megyünk haverokhoz, meg minden, de van egy csomó olyan ember, aki ilyenkor már nem, letette ezt az egészet, néha van egy születésnap, akkor oké, és már nem is emlékszel rá, hogy milyen az, amikor egy kicsit oda csapod magad. Igen ám, csak a utoljára, ha ezt 20 évesen csináltad meg, ott egész más érzés volt másnap. Itt még szerdán van, Feri, olyan, hogy az ember rosszul van.
2: Te Lajcsira ittad magad. Lajcsira? Volt a balukapitányban Lajcsi.
1: Igen.
2: Konkrétan Lajcsira ittad magad. Tehát úgy viselkedte végig, mint Lajcsi.
3: Én úgy voltam, de jó voltam.
2: Csak Lajcsi ugye mindig banános fagyikehelyeket kért.
3: Én meg vodkaszódát.
2: Unikumot és vodkaszódát, igen.
3: A tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy az ital rossz.
2: Rossz.
3: Jó?
2: Főleg a meleg, az a legrosszabb.
3: Az nagyon rossz.
1: Igen, az mindenképpen nem. Oké, gyerekek, jól van. Gyorsan egy-két SMS, maximális jó reggelt, hölgyek, urak, Ádám vagyok, utálok ma korán kelni, így alakult, bosszankodtam is, mert aztán rejtem, hogy telibe tudlak hallgatni benneteket, legalább jól indul a napom, Sasu. Ne felejtsétek el a napfogyatkozást, ugye? Ma van, egyébként délután, illetve este jól látható majd. Na, itt vagyok végre, tegnapig azt hittem, hogy Szabin vagytok, óriási buli volt, soha nem gondoltam volna, hogy vala is bobóra fogok tombolni, kaptuk SMS-ben, nem írta alá az illető. Jó reggelt, én játszani jöttem hozzátok a call centeres munkával kapcsolatban, most hallgattam vissza az adást, 10 éve dolgoztam, 10 évvel ezelőtt én is hasonló munkakörben küldte nekünk egy SMS író, de nem írta alá.
3: Na, és azért a számonkérés részletét, vagy a rovatunkat ne felejtsük el, na, mert tegnap ugye nekem pittyent ám a telefonom. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ember beállít dolgokat, akár egész hosszú időre is. Előre be tudsz ilyet állítani, tegnap pittyent itt adás közben, ugyanis pontosan 1 évvel ezelőtt történt az, hogy Ráskó Eszter azt mondta, hogy 1 év múlva szaxofonozik.
1: És az augusztus
2: 11. Meg is fogjuk tenni, Feri.
1: És az augusztus 11.
2: Először te fújod, aztán én fújom.
3: Ez augusztus 11, ez a tegnapi napon volt. Aha. Reggel itt nekem van egy beírásom, 1 évvel ezelőtt tettem.
1: Én ezt már akkor elengedtem, amikor ez a fogadalom megszületett.
2: Elmondanám nektek, hogy ez nem, és amúgy nem Marcellin nem múlt, tehát, hogy elmondanám, hogy Marcellin, vagy
3: Marcellin.
2: Igen, nem rajtam múlott, mert ő többször is megkeresett engem, hogy na mi van, csak akkor pont mindig hát ilyen akut turné időszakban volt. És amikor 2 héttel ezelőtt eszembe jutott ez a dátum.
3: Gyorsan felhívtad, de azt mondtam, most már nem.
2: Akkor már úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt most már így ki kell mozogni valahogy. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy felejtsük ezt el, csak egy kis halasztást kérek. És akkor írd be, és azt mondom neked, hogy a disznóvágása meg lesz. Jó?
3: Tessék. Most mikor vágunk? Péntek vagy hétfő?
1: Hát, ugye, ha adjuk azt még, gyerekek. Most az gyerekek, augusztus van, nyár van, 30 fok van, még éljük egy kicsit, még ne menjünk a disznóvágásra, ne döntsük most el, hogy az most pénteken vágjuk, vagy hétfőn vágjuk.
3: Jó, csak éljünk egy kicsit még.
1: Azt engedjük el.
2: Nehogy aztán Siófokra meg legyen, csak mondom véletlenül.
1: Igen, nehogy aztán
2: Siófokon már.
1: Igen. Egyelőre, oké, a szaxofon rendben van, Siófokon jöhet, ha eljátszod, de még nem is akarom kiejteni ezt, hogy disznóvágás.
3: Jó,
1: nem is akarok róla beszélni, mert hogy olyan gyorsan itt lesz megint karácsony, meg disznó, nem. Még éljük egy kicsit, a nyarat, meg az augusztus.
2: De nehéz szó, hogy disznóvágás, hogy augusztus.
1: Igen. Nem akarom még, ez még egy kicsit olyan nyár van, nekem még van egy hetem, majd ha visszajövök a forgatásból, még úgy van, bulikák vannak, még iszogatások, még fröccsök, még úgy horgászatok, még ne legyen az már, hogy akkor most pénteken, hogy legyen a téli szünet. Télen vágjuk, pénteken, vagy hétfőn.
2: És mit fogtok mostanában ugye Balatonban, a boton kívül?
1: Balatonban mindent fognak a gyerekek igazából. Hát én most semmit, mert én
3: csak
1: most...
3: Csak bejebb kell sétálni hozzá.
1: Kicsit bejebb kell menni. meg a csónakot vontatni kell egy időben.
2: Rákász izékkel jártak, nem? Ilyen hálókkal.
1: Van azért, a hajnalba kimennek, azért ott mindig van. Tehát Benni valamit mindig alkot, úgyhogy van. De én most nem fogok. Nem fogok semmit igazából.
2: És ma indul a forgatás?
1: Ma elindulunk Mosfantidezni. Gyerekek.
3: De jó lesz.
1: Nem mondom, hogy perspektívát tudtam váltani még egyelőre, de...
2: Behűtött kolbászokkal várnak téged?
1: A karakterem még egyelőre valahol ott maradt a szigeten. Egyelőre nem tudom felvenni a másik karaktert. Megmondom, hogy színe. Ez olyan, amikor egy színész két nehéz szerepet játszik. Nem tudok egyikből átmenni a másikba. Egyelőre nagyon középen vagyok, nagyon Balázs vagyok még. De igen, indulunk ma. Ma indulunk.
2: Jó.
3: És a nyomozó csapat ugyanaz.
1: Akarok is majd tőletek segítséget kérni.
2: Na, meglátjuk, hogy van-e.
1: Igen, mert fognak nektek a falra írni, segíteni holnap után. Aha. És ti meg azt juttassátok el hozzám, vagy hívjátok a bejelentővonat, és kapcsolódjatok be a buszba, és segítsetek nekem. Akarok, tényleg, be fogják írni, hogy szóljatok a Balázsnak, mert itt és itt volt. Azokat juttassátok el, azokat az üziket. Ezt most értitek? Értitek, hogy ez most nagyon bonyolult. Hogy hívjatok fel azon a számon, a 06, nem tudom, majd mindjárt mondom. Segítsetek. Hát van egy élő rádió műsor, ti holnap után adásban vagytok. Hát itt vagytok.
3: Most egy Torgeres Sanyit én érted, nyomjak föl nálad?
1: Mindenkit, személyi füleim vagytok.
3: Hát hogy?
1: Itt ültök, és itt van 1 millió segítő. Hát érted? Kell itt hétvég bockodni, és kapjuk el őket szombaton, menjünk haza, menjünk balatonozni. Érted? Hát most kell nekünk itt szórakozni ezzel? Hát kapjuk el őket, mondjátok, hol.
4: Mondd a számot, Balázs.
1: Ennyi, hát ez az.
4: Jó reggelt, mondd a számot.
1: Küldjétek el, azt vamzerkodjatok, azt vadásszuk le őket, azt menjünk haza.
2: Nem tudom, hogy érzek ezzel kapcsolatban, mert ugye...
1: Na nehogy már kiderüljön, hogy őket segítitek.
2: Hát az is van, hogy tudod, hogy itt vannak ezek a szimpatikus bűnözők.
1: Igen? Ebből a bűnöző az talán igaz. Ebből a bűnözővel egyet tudok érteni.
2: Igen, meg itt van Balázs, ugye, aki ugye nem jön dolgozni emiatt, ugye két napig.
3: Érted, hát most ezek
4: szelektálunk. Feszültség. Akit felnyomunk, valakit nem?
1: Jó, akkor a 24-ből csak 12-t.
2: Jó.
3: Nekem mindegy,
1: csak a párjának a felét. Nekem az is elég, ha elmondjátok, hogy ott láttátok a Svábit, akkor már tudom, hogy ott lesz vele a Vésbini.
4: No!
3: Gabi!
2: Na, én ezt elmondom.
1: Én a korkedvezményen mondom, hogy Gabi, gyere, ülj le, fölállok neked, legyen szabad hely, mert...
4: Na, kapsz a fejét.
1: Hosszú ez a nap, Gabi, gyere, ülj
2: le. Sebessén, Balázs, most kihívtad magad ellen a sorsodra.
1: Nem, most, hogy tudom, hogy ez lesz, tudom, ez Gabi, mondom, nem gondolod, hogy nem fogsz kapni. Hát, vagy gyógyszertár a környékén fogunk keresni mereteket a Svábival. Hát, hol lennétek? STK és gyógyszertár.
3: Vagy kutyakalja, mert karcsikát is biztos viszik.
2: Az óriás, hogy karcsikára ráadták a kis narancsága jelmezt látni.
4: Nem, ez a cukorságnak.
1: 6 napig kínozni ezt a kutyát, hogy cipeled magad mindenhol.
2: Karcsikának az nem kínzás, mert karcsik, a harci kutya.
4: Meg ő hozzá van ám ehhez szokva. Hát ő az András mindenhova viszi karcsikát.
3: Na jó, de nem menekül közbe, érted?
4: Menekül hát azért,
3: nap. A tévéstúdióba.
2: Mi lesz, hogy a karcsikának PTSD-je lesz ezt a műsort?
1: Igen. Ja, úgyhogy...
2: Szállás nehezebb lesz találni kutyával, azt elmondanám, mert a vidéken azért az ilyeneket kikötözik az udvarra, csak mondom.
1: Igen.
4: Azért már kezdesz átlényegülni, mert látom a keki szín már ilyen
1: ja, ez kicsit... Ja, teljesen
2: véletlen. Nem is, hogy biztos, hogy tiszta, csak ez volt.
1: Teljesen véletlenbe öltöztem így igazából ma reggel. Jó van, gyerekek. Na, szóval, hogy azért én kicsit azért úgy ilyen bajtási segítséggel azért számítok rátok.
3: Itt hagysz bennünket, érted? Az még mi bajtáskodjuk.
1: Ez igaz. Két
2: jönnöm
1: napra
2: kell, két napot még pluszba héten.
1: Hát mindenki segít neki, igen?
2: Nem tudom.
1: Kicsit dolgoznod kell? Egymás után egy-két napot jönnöd kell? Nem lesz az sok.
2: Én nem tudom, hogy ez jól esik nekem most különben.
1: Ne legyen egy szűnnap azért közben, érted? Hát azért... 3 nap egymás után. Hát mi lesz? Hát péntekre már ki leszel?
4: Ki lesz égve?
1: Ezek
2: a kolbászszagú lehellőtű ilyen zsernyákok, hát én nem tudom.
1: Igen. Na mindegy, hogy ez van,
2: de mindenképp a hallgatókat kérjük meg, hogy segítsenek hát nekünk, és aztán már Ferivel elöntjük, hogy mi kinek segítünk.
1: Hát ez a segítségkérés, ez most a mi kis drága szekértáborunknak szólt, hogy gyerekek, írjatok az itt lévőknek, majd valamelyik jó indulatú talán, aki itt segít, ha már ilyen kutyák vagytok.
2: Hát annál összeréztünk, és úgy látod, mi Team Jakubcsek vagyunk, ugye?
4: Hát abszolút.
2: Már csak azért is, ugye?
4: Abszolút.
2: Úgy akkor lássuk, hogy akkor?
4: Persze.
1: Semmit szerint, hogy órán belül őket kapjuk el először.
4: Ne,
1: Gabi elesik a cipőfűzőjébe, Svábinak is, de elmegy a kutyája. Jön a 7-es busz az ott való keletinél, elíti őket.
4: Van ott pár suta. Látok én ott abba sutákat. Arra gyukany, suta.
2: Vár a Szili. puhányok nyavajásra?
4: Ah, úgy van, ahogy mondod, igen. Vannak abban, néztem a párokat én is, hogy kik indulnak, ha adjuk.
2: Jó, amúgy erre fogadhatnánk, erre viszont fogadhatnánk, hogy kifogásra kiesni. Okay. Nem fogadunk erre?
1: Gyerek, én ebben nem tudok részt venni,
2: de... Egy ilyen 100 000 forintos tartozásod, Feri, hogy elfogadhatunk.
3: Milyen 100 000? Én? Neked?
2: Mivel? Annyit gomboltatok le rólam azzal, múltkor is Windlivel.
3: Ez van, oda kell figyelni.
2: Én most is jelzik a költségvetésemben.
3: Oda kell figyelni.
2: Elmondanám neked.
1: Az egy most nyomtál sikeres Zsoti bulit, nehogy már most veled is meg akarod nyerni. Nyugalom, csigavért, dőj hátra. Igen, Zsoti ülnek a buszba 6 napig részegen. Lászarom, mi történik, adjatok egy cigit. Nem érdekel. Mi megtettük, amit meg kellett, igen. Na jól van, gyerekek, megyünk. Nyom, hírezni, reklámozni, kávét inni, zenélni jövünk. Mindjárt a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Hozz saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizzh, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: eddig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Csillagászati programokkal várják egyébként az érdeklődőket ma Kecskeméten is a Benkó Zoltán Park dombtetőjén. A rendezvényen távcsővel figyelhetik meg a napot és a részleges napfogyatkozást. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, eső nem lesz, az észak-északkeleti szél azonban nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet a térségben délután 27 és 33 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos, csapadékmentes idő várható, pár fokkal mérséklődik a nagy meleg, hajnalban a hőmérséklet 7 és 19, míg délután 27 és 32 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk ám.
2: Megjöttünk. Na mi van?
3: Jaj.
2: Mi van az olasz embereinkkel? Mi van a tegnapi csapatunkkal? Fogadásokat kötöttünk, hogy hol lesznek.
3: Én szerintem itthon vannak már. Szerinted mi volt, hogy nem tudják, hol vannak, és Juli mondta azt, hogy már várnak a repülőre.
2: Ugye tegnap egy csapatba botlottunk, akik tőlünk kértek segítséget, hogy vigyük haza őket. Nem tudunk azért mindenkit hazaszállítani így ebben a formában.
3: Ott nem tudom, mi volt a vezérelve egyébként, amikor mi eszükbe jutottunk.
2: Hogy szóljunk valakinek, igen, hogy vigyék haza őket.
3: Igen, tehát hogy vagy mit tudom, 2000 km

0: Magyarországról, és azt mondod, hogy, hogy fölhívom a Balázsikat, ők biztos meg tudják oldani, hogy a katániai reptérről eljussak Magyarországra.
1: Na most kiderült, hogy a 3-4 csapat az hazajutott, mert ők busszal elmentek, és akkor belefutottunk egy 10 társaságba, akiknek viszont semmiük nem volt, és ugye most azt tippeltük, hogy hol lesznek. Ugyanott, nem tudják, hogy hol, már hazajutottak, vagy teljesen máshol vannak, és megígértük, hogy ma még egy kicsit foglalkozunk velük. Egyébként beszéltünk a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, és vulkánkitörés miatt nem voltak gépek. Lezárták a katániai repteret.
0: Ugye? De ők értesítettek mindenkit, szóltak. Csak aki nem közvetlenül náluk vett, az ugye nem kapta meg az értesítést, mert ő, a Wizz Air, az irodát kell, hogy értesítse. Az iroda meg elfelejtett szólni. Hát van ez így.
1: Jó, mit mondtok?
0: Szerintem itthon vannak.
1: Szerintem itthon vannak.
0: Igen, szerintem megoldódott tegnap, valahova átkerültek.
2: Nekem fogalmam sincs, miről van szó.
1: Egy 50-es volt a tét, csak mondom, várjál.
2: Mi van? Ebben szerintem én
0: is elvittem. Nem is mondtunk pénzt, ne szórakozz már.
1: 50 volt.
3: 50.
0: De hogy volt?
1: 50.
0: Nem mondtunk pénzt.
1: Én emlékszem.
3: Én 100-ra emlékszem.
1: Volt tét, akkor én emlékszem, mert tényleg mondtam.
3: Tényleg, igen. Volt tét.
1: 50, és az volt, hogy aki, és...
0: Hazudsz, kutya, hazudsz!
3: Hát meghallgatom.
1: Challenge-et hallgass vissza.
3: Oké, meghallgatom.
1: Challenge-et vissza. Na és ki van most akkor itt?
3: Péter.
1: Tehát még él. Ez jó. Akkor még már vonal van, tehát a szervkereskedők és az emberablók nem rabolták el. Péter, jó reggelt!
4: Ciao, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok. Hál' Istennek nem raboltál senki. Úgyhogy tegnap kicsit hánytatottam, de a csapat annyira összedolgozott. Igazából az volt a lényeg, hogy én biztos, hogy haza kerüljek a gyerekekhez, mert ugye ők Pécsen várnak engem.
1: Igen, tudjuk ezt tegnap elmondani.
4: Holnap reggel indulnék.
0: Igen, nagyon fontos.
1: Ez kicsit beragadt neked.
0: Ez az éjfére.
1: Ez a beragadt, ez olyan, mint a palacsinta király, Józsi. De hova mész, várj, ez
4: meg? Üdvözlöm a fiaimat, Bálintot és Kerét, üdvözlöm őket, haza fogok érni, minden oké lesz.
1: De hova utazol, azt még nem mondtad, hogy hova mész velük?
4: Tenerife. Ott is van vulkán, de ott most szunnyal, úgyhogy ott nem lesz gondtalan.
1: Hatszor jól értettük el, hogy akkor végül Tenerife. Aha, jó, oké, merre vagytok most, Péter? Mi a helyzet?
4: Most Bárin vagyunk, egy ilyen kis 10 órás buszozás után, ami 3 átszállással járt, egy kis kompozással, de ideértünk, úgyhogy
0: na most Péter, az elég kemény volt. Katániából Palermo van 200 kilométerre, 2,5 órára, Bári pedig ugye Szicíliából át kell kompoznod, keresztül menni a Csizmaórán. Miért pont Bári?
4: Mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy erre a buszra jegyet tudtunk venni, egy olyan helyre, ahonnan fel fog szállni ma repülő, és haza tudok menni feljegyet. Uh-huh. Semmi más opció nem volt, de tényleg bérautó, semmi. Tehát mindenki ugye olyan szinten elkezdett, hogy nem csak magyarokról van szó, hanem bármilyen nemzetről, aki ott volt, az próbált eljutni a szigetről, és opcióban annyira túl volt terhelve minden, hogy nem volt más lehetőség, és hogyha a csapat, akivel együtt vagyok, tényleg nem tesz meg mindent, és tényleg mindenki összefogott azon, hogy megtaláljuk azt az egyetlen utat, hogy olyan helyre eljussunk, hogy tovább jutassak és hazajutassak.
1: De hogy ma kell hazajutnod, mert hogy mi van, hogy utazol, nem?
4: Hát igen, nekem azért kell ma hazaérnem legkésőbb, mert holnap már úgyhogy a bőröndömet ki se tudom pakolni.
1: De mit csinálsz, hogy mi van, hova?
4: Mert én megyek Tenerife-re.
1: Bocsánat.
2: Kis Willy fog.
1: Ja, igen, Tenerife, jó, bocsánat, igen. És ha ma délután jöttök Báriból haza Wizz Airrel.
4: Igen.
1: Lehetőleg azt ne kissétek le azt a gépet. Hogy szálljatok arra a gépre, mindenképpen föl, szálljatok föl a gépre.
4: Hát most képzeljétek, hogy a többiek úgy döntöttek, hogy olyan szép itt minden, hogy ők rajtam kívül még egy ember jön velem haza, és a többiek úgy döntöttek, hogy még kockáztatnak, és még itt maradnak egy napot, ha már ideig elvárják.
1: Zseni a csapat.
0: Hát, ha a Wizz Air kifizeti.
1: Zseni a csapat. Két napot utaznak, hogy ne szálljanak föl erre a gépre, ahova most mennek, de inkább maradnak. Az egész csapat nagyon erős. Nagyon durva.
4: Nem, de ők holnapra ők is vettek jegyet, de ők pihennek még, mert az elég kemény volt ez a tegnapi nap.
1: Hát igen, neked ugye jönnöd kell.
4: 2 kilométert húztam ám a bőröndömet itt az utcán végig, mire idejöttünk, mert nem volt Uber egyébként, mikor a buszról leszálltunk, a buszmegállótól idáig a szállásig, amit találtunk, úgy kellett végig cipelnem a bazin, hogy bőröndömet, meg a hátizásban, kemény volt. Kardió meg volt tegnapra.
1: Uh-huh. És mindenképpen ma kell itthon lenned, ugye? Mert hogy...
4: Nekem mindenképpen otthon kell lennem.
0: Vár valaki?
1: Ahhoz, hogy?
4: Hát, hogy elinduljak Tenerife-re a gyerekeimmel. A gyerekeim, a két gyermekem otthon vár, Bálint és Keve, ott Pécsen várnak engem, a bőröngyükkel bepakolva.
2: Különben hogy... vannak gyerekeid?
4: Hogyan?
1: Hogy vannak gyerekeid?
2: Vannak gyerekeid különben?
4: Igen, vannak gyerekeim. 23 és egy 13 és fiam van.
1: Ja, no, és miért nem mész egyenesen onnan Tenerife-re?
4: Hát, hát azért, mert van egy repülőjegyem, és nem akarok még egyet venni, tehát azt így buktam volna, ugye van három repülőjegyünk, a két fiamnak meg nekem, ugye, de akkor buktam volna, ők elindultak volna, akkor ketten, vagy legalább azt te bukjuk el, és nekem új jegyet kérek volna
1: velem. Nem kérdezem, hogy ők hol várnak?
4: Pécsen.
1: Ja, Pécsen, mert hogy utaztok?
2: A gyerekek,
4: igen,
2: gyerekekkel?
4: Igen, ez már rá volt zsírozva nekem, csak nem volt így ennyire kicentízva, hogy így fogok hazaérni. Hát. Tehát ez nem volt belekalkulálva ez a az ottmaradás, ez az itt kis hesszentés, ez nem volt.
1: Jó van, akkor megnyugodtunk, akkor megvagytok, a csapat fele reszkírozik és marad, viszont te jössz.
4: Én jövök, és otthon leszek ma délután Ferihegyen, és föl kiposztoltam, hogy ki tudna hazavinni, és annyian jelentkeztek, hogy már azt tudtam, kit választak, aki haza fog.
1: Bécsbe?
4: Hát a Ferihegyről Bécsre.
1: Bécs.
4: Igen, azonnal. Igen.
1: Hát a Ferihegy Bécs azért az Ausztria, tehát oda azért azon sokat kell menned, Bécs. Hát,
4: Pécs!
1: Ja, Pécs! Pécs. Bocsánat, Pécs!
2: Jó, de a gyerekekkel?
4: Igen, Pécsen vár a két fiam.
1: Igen, mert hogy mész.
4: Hát Ferihegyről hazamegyek Pécsre, bepakolom, vagyis nem pakolom, mert nem lesz időm kimosni a cuccaimat. Ők bepakolják az ő bőröngyüket.
1: És így
4: aztán nem, Tenerife-re.
1: Ja, bocs. Jó,
0: de Pécsből indul a Tenerife-i járat?
4: Nem, visszamegyek Ferihegyre és onnan.
1: Keményben vagy, Péter, az vagy, keményben vagy.
4: Keményben, hát elvégé, na most elég keményen nyomtam végig.
1: Jó, de akkor az egész csapat nem lehet, hogy mindenki föllő arra a repülőre, Péter, mit szólsz? Lebeszéled arra, hogy ne maradjanak ott, mindenki menjen veletek bárhova.
4: Én próbáltam lebeszélni őket, de nem lehetett.
1: Kalandvágyó egy brigád vagytok, nagyon jó. Jó, oké, akkor figyelj, akkor neked drukkolunk egyedül, hogy hazagyere.
4: Ja, hát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy az egész csapatnak egyébként még egyszer itt a rádion keresztül is Vikinek, Szemirának,
1: Ne, azért nem mondd végig. Hát csak az egész csapatnak úgy, ahogy van, igen. Hát most
4: igen, az... igen, mert tényleg megtettek mindent, hogy idáig eljussunk, és ez volt az egyetlen opció, az a vacak busz, ami, és nagyon necces volt, hogy a buszra felszálljunk, mert az utolsó egy percben ért oda Fábio, aki még le kellett, hogy rakjon egy autót, hogy eljussunk a buszig.
1: Fábio, jól van. Egyébként mi beszéltünk Fábio, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, hogy próbáljunk nektek segíteni, és ők elmondtak, hogy az egész repteret lezárták, tehát az úgymond ilyen Wizz Major, amiről ők nem nagyon tehetnek igazából, és azok, akik megkapták az üzenetet, azok ugye föl is tudtak szállni aztán a palermói buszra.
4: De mi a repülőtéren találkoztunk olyan magyarokkal, akik tényleg a Wizz Airen keresztül, hogy ez volt, hogy mi nem a Wizz Airen keresztül foglaltuk, és ezért nem kaptunk értesítést. De ott olyan magyarok voltak, akik a Wizz Airen keresztül foglalták, és nem kaptak, ők se kaptak értesítést, ugyanúgy értetlenül ártak az egész előtt, és a másik probléma, hogy ott a pultnál akkor egyáltalán nem mondták azt, hogy az a gép,
1: tegnap, igen,
4: mert
1: igen,
4: még
1: igen,
4: olyan
1: igen.
4: Információt is kaptam utólag, amit nem tudom, hogy igaz-e, hogy az végül is Palermóból nem 9 órakor indult el, amire esélyünk se volt, hanem csak éjfélkor indult el a repülő.
1: Fábio, jó képű?
2: Ez egy Skoda Fábio?
4: Nem Skoda
1: Fábio. Jól van, Péter, csak le akartuk zárni ezt a történetet. Jól neked, akkor nagyon jó utat Madridba a gyerekekkel, és...
4: Köszönöm,
1: Tenerife-re. Érezzétek jól magatok, reméljük, ott már nem lesz semmi baj, és az egész csapat megvan, megvagytok, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
4: Megvagyunk, akkor... most már minden oké, úgyhogy köszönjük szépen azért a segítséget, meg mindent, meg hogy részt vettünk itt ebbe. Szóval jó volt. Na, utólag ez egy izgalmas kaland volt.
1: Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, és csók a csapatnak. Lehetőleg mindenki szálljon föl a gépre. Ciao.
0: Hello!
1: Megvannak gyerekek.
0: Hála is
1: keveredtek. Várj, ugye ez egy folytatásos sztori, tehát csak azt tudja, aki tegnap velünk volt, mert hogy ők SMS-ben küldtek segítséget, és hallgatóink segítséget, akkor próbálunk segíteni, de a brigád már tegnap éreztük, hogy nagyon erős. Tehát többen beleszóltak a vonalba tegnap, átkért egy csaj a telefont, visszajött Péter, tehát erős a brigád, és ők ma nem szállnak fel a gépre.
0: Na, erre adjatok magyarázatot.
1: Imádom.
0: Tegnap már haza kellett volna jönnöd, vagy tegnap előtt nem indult a gép. Rendben. Átmész egy másik városba, utazol tényleg 10 órát, ahonnan hazajöhetnél, mert csak van dolgod, vár a család, vagy ha családdal vagy, akkor együtt hazamentek, melózni kéne, és azt mondod, hogy Én még maradok.
1: Én nem szállok föl. Az kalandvágy.
0: A gépre. Igen. Ez jó.
2: Igen, amúgy én azt sem, hogy van ez a gyilkosos sorozat, vagy ez a nyomozós, milyenek a neve?
0: Árulók a kastélyba.
2: Akkor van az árulók a kastélyba, akkor miért nem ilyen embereket castingolnak bele?
1: Én szerintem ott Péter nagyon nyomozna.
2: Ezt nem? Nem? Igen. Nem érzed azt?
1: Ő és Vejszer Alinda, szerintem ők ketten nagyon megcsinálnak.
2: Ketten, és forró nyomon.
1: szerintem Máté Krisza nem volt annyira forró nyomon, amennyire ők forró nyomon lennének.
2: Ez mondom, hogy szerintem én ezt élvezném. Tehát én ilyen tévéműsorokat akarok látni. Amikor minden, ami nagyon egyszerű, azt meg lehet itt háromszor maga körül tekerni, és na ezt akarom. Igen.
1: Tomi csak annyit írt, hogy én inkább most kiutazom, és beleugrom a vulkánba. ő most kimegy, és azt mondja, jó, hát ez akkor el.
0: Mondjuk lehet, hogy a többiek azért nem jönnek, mert nem akartak Péterrel utazni.
1: Az is lehet, igen. Jó, de segítettünk, megvannak, úgyhogy ma remélhetőleg a csapat hazajön. Ez nekünk azért hosszú munkába tellett. Itt még Anna kontaktált velük, úgyhogy próbáltunk nekik fuvart szerezni meg. Segíteni, nem volt egy egyszerű történet.
2: Ja, Istenem, szeretem azt az egészet.
0: De Tenerife szép hely vajon?
1: Egyébként igen.
2: De onnan hogy fog hazajönni?
5: Na, nagy kérdés.
1: Igen. Azért a két gyereknek se egyszerű minden helyzetben. Nem így ebben a formában. Na jó van, gyerekek. Küldjetek közlekedés, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Jó, ha van valami, akkor írjatok. Félpályás lezárás pályamunkák miatt emiatt nagy dugó az M7-es 78-as kilométerénél. És... igen. Ennyi. Igazából van még egy csalgottanyáni írunk, de ez nem annyira fontos. Jó, úgyhogy ha láttok valamit, akkor küldjétek. Mi a helyzet, Anna? Mit tudtál még meg?
3: Hát, kérlek szépen, megnék hallgatom a megszólalást. Sajnos igaza van Balázsnak.
0: Nem áll, hogy 50-es?
3: 100.
0: 50 ezer.
3: Én mondtam, 100.
1: Én is ugyan
3: a vizeres megszólalunk után 100. Kivettem a hanganyagot.
0: Mi 100 ezer forint?
3: 100.
1: De ki kapja? Várjál, de ki kapja?
0: Juli.
3: Rögtön azt is oda teszem nektek.
0: Én azt mondtam, hogy itthon lesznek. Nekem mindegy, csak felüleszítsen. Buktam.
1: Én azt hiszem, azt mondom, hogy mi fölhívjuk, és nem tudják, hogy hol vannak. Az
0: igen?
1: Voltam én.
0: És Juli mondta, hogy még kint várnak.
1: Még kint várnak. Én Julinak nem fizetek egy forintot.
0: Akkor senki nem nyer.
3: Akkor senki nem nyer.
0: Mert ő azt mondta, hogy Katánia Balára. Hála Istennek.
1: Jó.
2: De milyen van nincs, Juli, én szeretném átvenni ezt a pénzt. Ma én képviselem Julit, majd berakom a közös számlánkra. Na, szóval akkor legyen szíves, mindenki fizessen.
0: De nem fizetünk, mert nem nyert a Juli.
3: Én meghallgattam, tehát mindenki nekem fizet.
1: Igen, mindenki. Igazából mindenki annál.
0: 3 kilót.
3: Hát komolyan
1: mondtam. Na jövünk mindjárt, gyerekek. Itt vagyunk. Jó, 4 perc, pontosan 8 óra, rögtön a hírek után folytatjuk.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
12: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
13: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
14: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
17: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Scenes és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
18: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig. Csak a Malom Központban.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
10: Miért hallgatják egyre többen

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hamarosan befejeződik a nagy takarítás a Budai utcai piacon. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A végéhez közelít az éves nagytakarítás a kecskeméti Budai utcai piacon, írja a híres.hu. A szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosókkal tisztították és fertőtlenítették az asztalokat, a hulladékgyűjtőket és a burkolatokat. Elkészült a mélygarázs teljes körű takarítása és fertőtlenítése is, így az már ismét tiszta környezetben várja a látogatókat. A munkálatok során biológiailag lebomló, környezetbarát tisztítószereket használtak. Már csak a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakasz rendbetétele van hátra. Az éves nagytakarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat tisztább, rendezettebb környezet fogadja a piacon. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg Bugacon a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzet képviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovas nomád harci bemutató lesz. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hún, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Részletek Bagyó Sándortól, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökétől.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral,

0: és uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk 8 óra után, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Kevésbé közlekedés hírünk. M7-es 78-as kilométerén félpályás lezárás van. A pályamunkák miatt ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. És ma volt napfogyatkozás, gyerekek.
2: Mindenki beadta a pályamunkáját?
1: Látható.
3: A napfogyatkozásra?
1: Látható lesz.
3: Hát látható lesz, de nem lehet gyerekek szemüveget venni.
2: Én most de most nem az van, hogy már lesz az a nagy csillaghullás is?
3: De. Igen, de az utás később.
1: Először napfogyatkozás.
3: Jön a perzeidák, és ráadásul ugye új hold van, tehát még a fény, a hold fénye se fogja elhalványítani az eget, úgyhogy csodálatos, hogy hívják, a csillaghullás látsz hajnali 3 és 4 között. Kicsit korán kell kelni.
2: Nekem azt írta a ChatGPT, hogy 4 és 6 között lesz Pesten.
3: Igen? Uh-huh. Direkt itt Pesti?
1: Nem, 8:30. A napfogyatkozás.
3: Most olyan csillaghullás. Csillaghullás.
1: Ez így bejön Pestre?
3: Igen, de külön idejön? A pestiek.
1: Külön a pestiek, esik egy kicsit az égből. Mi az, hogy 8:30 között lesz Pesten? Ez hogyan?
2: Tehát most az összes információ, ami nem egyezett, tehát nem egy ember. Tehát össze most egy mondat látni.
1: Igen.
2: Hogy sikerült...
1: Szóval...
3: Na, 3-4-8-kor van napfogyatkozás.
2: Szóval glutémetes süteményekről beszélgetünk.
1: Igen.
3: Hajnalban meg a csillaghullás.
1: Hajnalban van a csillaghullás, jó.
3: És az van, hogy sehol nem lehet napszemcsit venni hozzá.
1: Csinálni kell.
3: Nem tudsz, nincs. A csinálás nem jó. Ez a kormos üveg, meg ilyen. Nem. Kérlek szépen, gyerekek, ne csináljátok, mert bele fogtok
2: vakulni. Ezt most inkább hallgatni kell majd.
1: Igen, 9 után ti majd még hívtok egy szakértőt, csak mondom, mert csillagász, aki majd elmondja, hogy
2: ezt... Ne nézzétek a napfogyatkozást, hallgassátok, az az egészségeset.
1: De várj. Tehát a nappali napban nem nézhetsz bele. A naplementés napban, ami vörös, szintén nem.
3: Na mondom neked, hogy mi a helyzet, hogyha...
1: És komolyan mondom, nem hiszem el.
2: Ő, hogy a kormoson keresztül nézünk akkor.
3: De úgy jó, ahogy az egész test előtted van, és te belenézel a kormosba, na úgy nézheted a napfogyatkozást.
1: Akkor most kormoson, hát már nagyon népszerű lesz. Ma mindenki ott hívja föl. Anne, gyere már.
3: Hadd nézzek már belé.
2: Anne, gyere már. A libegőnél találkozunk, onnan jól lehet majd látni.
1: Hadd nézzük már csillaghullást, Anne, gyere már egy kicsit. De most én bekormozok egy szemüveget, az nem jó?
3: Nem jó.
1: Mert?
3: Nem jó, mert az nem olyan védő réteget von rá, mint hogyha hivatalos napszemüveget vennél. Vagy nem napszemüveget, hanem védőszemüveget.
2: Utasd a kormosodat.
1: Hát akkor tudod, mit mondok én? Kapja be a napfogyatkozás. Bele se nézhetek, oda se nézhetek, kormolnom se kell, kormosban nézhetek, csak hegesztő állarc, gyerekek. Ha a tegnap is írták, hegesztő állarcot kell szerezni.
2: Akkor rajtaütésszerűen meg kell szereznünk a hegesztő pajzsokat.
1: Bemész a Obiba, azt vesz egy hegesztő szemüveget. Fogod, belenézel
2: csokon.
1: Az már szerintem mindenki fölvásárolta.
2: De most már ne menjetek oda, mert most bemész 8:12, akkor holnap kerül sorra.
1: De kérdezi valaki, Bálint és Keve nézheti?
3: De ők Tenerifére.
1: De várják, menek Tenerifére holnap, úgyhogy már korán kell lefeküdni, úgyhogy nem nézik. Na jó, szóval 9 után lesz még, gyerekek, napfogyatkozás, majd még egy kicsit teszi. Körbejárjátok, addig remény nem vagyok. De mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
3: Óriási
1: a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
3: Baráti megbeszélés
1: volt, aztán ott a Trump-oskodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
3: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
1: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
2: Ez infokukat,
3: fenyegetéskukat.
1: Citronmail.com.
2: Igen.
1: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
2: Ez hagyta ott ugye a Petiéket Bariban.
1: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
3: Tehát a család se tudta?
1: Senki nem tudta állítólag.
2: Ez milyen fenyegetés akkor?
1: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoznak.
3: Most sem merték elmondani senkinek.
1: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy sem ennyire.
2: Megérdemelted. Igen. Annyira megérdemelted.
1: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
2: Kiszivattyúzták.
1: Nem rossz szintet.
3: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
3: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
2: a gépről? A szivattyúskocs, ami kiszívja, csártamlát a kocsinak az aján.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnök. Igen. Na?
2: Büfékocsi?
1: Jó nyomon vagy.
2: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban műben vannak.
1: Büfékocsi, hát nem tessék így hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg ilyen Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
3: Borsodi sör, meg ilyenek, mi?
2: Igen. Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
3: Ételszállító kocsiba.
1: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, de ez hogy, a jelenet.
2: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett alá guggolnia, abba begugolt, és letolták a izéről.
1: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
2: Ezért lezinni ezen filmekben?
1: Ez egyértelműen nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na ki
2: az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
1: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
3: Integet.
1: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
3: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
1: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
3: fekszik a Trump. Bebújni?
1: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
3: De a családnak család... például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
2: De nem is az a család...
1: Több rostosat elnök úr, több rostosat.
2: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez?
3: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
1: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
3: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
2: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta? Meg
1: ez egész nagyon fura.
2: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
1: És aztán igen. Ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
2: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
3: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki
1: gépre. Hogy kiszedtük az elnököt.
3: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
3: Akkor nem jó.
1: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért, ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az egy ilyen sikeres az a hadművelet, akkor utána ezt meg nem mondod el?
3: Igen, mert
1: az egész sántit.
3: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Igen.
3: Ugye, ami jön le.
2: Azzal fogják kezdeni?
1: Kirövök az ételszállítókat, igen.
2: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök beleszólhat, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
2: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
3: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
2: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig. Ah, tudod,
1: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
3: És például ez előre meg van szervezve?
1: Ja, ezek a jó kérdések.
3: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
1: Szerintem az nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
2: azt
1: tegyük
2: mondják,
1: át máshova.
2: Majkát is így viszik Erdélybe.
1: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
2: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
1: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerife-re akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-ot.
2: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
1: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
2: Csak összevesztek az asszonyja.
1: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
2: Melania, nekem ebben ennyi volt! Ebben ennyi volt!
3: Én nem utazom veled hazáig.
2: Így van. Nem
1: átült. Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
2: Abdul óvatosan.
1: Hasznos elrodod, Abdul.
2: Mustafa, figyelj ide, Mustafa. Erre gondolsz?
1: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
3: érted? Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
1: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek tolja.
3: Bocsánat, elnök úr.
1: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
3: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
1: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
2: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek a kajákat?
3: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevet minden.
1: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejsz jabosorral.
3: És alszik.
1: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
2: Az oposszumot.
1: Gesztenyepüré.
2: Emlékeztek arra az oposszumra, kezdve betörni cukrászdában. Na, én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van nyalogat, mert tejsz iham, tudod?
1: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs hát, ott a gegelése.
3: Most neki mire elmagyarázod? Na?
1: Annyit, igen.
3: Annyit mondanak neki, elnök úr, kövesse az utasításokat, gyerünk.
1: Igen, golyóálló az itten szállítok, kérdezi valaki, igen. Na most, ha egy ilyen kocsiba rakták be, azért ezt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
3: Hát, nem nagy.
1: Azt a sorok között tolják.
3: Nem abba tették bele.
1: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
3: De abban nem fér el. Meg azért, na, a talán nem kicsi.
1: Elnézést, a parfümöt meg a sosmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
2: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
1: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Nagyon szeretem ezt a hírt.
2: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagymalat van, Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
1: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul 6-szor nekitolja a Trumpot a izének.
2: A Duty Free kocsiba,
1: a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmagyaróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
2: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
1: Igen.
2: És akkor utána meg...
1: Ül egy kocsiban gyáván.
2: Igen, most meg már nem akar. akar hős lenni.
1: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
2: A vizerjáratával.
1: Most az irániak se hülyék. A vizerre hozzák, igen, akar a Budapestre.
3: Átvitték egy másik reptérre.
1: Átment utána egy másik reptérre.
3: Igen, egy másik reptérre átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
1: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
3: De várjál, és lehet, hogy oda is... És az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
1: Úgy vitték föl.
3: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-a.
1: Hát magam előtt. Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
2: Morzsás mellényével.
1: Igen, igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a trap. Várj vala? Jó, elnök úrnak, üljön le, igen. Nagyobb, nagyobb lábteret kértünk, elnök úrnak, üljön le egyébként. Na jó van, gyerekek. Hát ezek történnek. Nagyon szeretjük. Szeretjük ezt a hírt, igen. Van egy közlekedés érünk Szentendre Budapest irányában. Több kilométeres a torlódástól. Mi köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. És az M7-es 78-as kilométerénél is van egy kis baj, gyerekek. Félpályás utzár. Valami történt, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Átvilágították volna az ételszállítót, és az összecsomagolt előlök látszik benne. Ez is egyébként ez is teljesen egyértelműen. Tafferhard is hír, nem? Bevilágítják ilyen röngennel, és ott ilyen kis kacsapózban ott kuporodik az elnök. Nem tudom, mennyi minden nem tudhatunk még így, mennyi ilyen szürreális történet lehet?
3: Az meg nagy kérdés, hogy ez most miért derült ki? Hiszen ez legközelebb
1: tök
3: is
1: titkos.
3: Jó. De várjál, ez, mert ez legközelebb is jó módszer.
2: Ez olyan, mint amikor a gyerekek bujócskáznak, hogy tudom, van, hogy nem találják meg őket, akkor annyira büszkékre, hogy jó helyet találtak, hogy muszáj elmondani. Érted?
3: Aha, pedig de legközelebb, ilyen, is, tehát,
2: hogy legközelebb
3: jó
2: is milyen jó lett volna, hogy ott volt a satupad alatt, azt akkor azt mondta, de hát nem találtam, mert már satupad alatt volt, és ebben benne van az a magabiztosság, hogy vannak még ilyen trükkök a galéri alatt.
1: De az is egy jó megfejtés, akkor ezzel zárjuk, hogy mi van, csak fogadott a titkosszolgálat. Megcsinálja, úgyse csinálja meg, de megcsinálja. Na gyere, nézzük.
2: Jó, akkor kifenyegeti meg, majd én megírom.
1: Igen, be kéne mászni a kocsiba. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? És aztán én lassan itt hagylak majd benneteket.
3: Hát!
2: Kezdődik. Apu kezdődik.
1: Apu kezdődik.
3: Jó, tehát 10-kor engeditek el a rabokat.
1: 10-kor engedjük
2: a ruhádat, azt a ízéset.
1: Az lesz, hát most itt néhány.
2: Te ízed nálad?
1: A ízét a katonai ruhám?
3: Abba kéne bevonulnod a ízét.
1: Ott majd átöltözöm a keletinől, akkor pénzvált a valutázók mellett. Gyere, van itt 100 márkám, más már le nekem gyorsan, még átveszem, mint a serif ruhámat gyorsan. Váltsam már le nekem itt 100 pezót gyorsan. Ja, 10-kor indulnak. Jó? Szemeim, füleim vagytok.
2: Az asszonysugyorgóban...
1: Szemeim, füleim vagytok.
2: Szóval az asszonysugyorgóban nagyra értékelik azt a jelmezt, amit hallanak a fiúk.
1: Igen,
3: szereti?
1: A katonait?
3: De
1: változtattunk hogy... most rajta, más a cucc.
2: És rövid nadrág lesz?
1: Igen, spandesz gatyában leszünk, biciklis nadrágban, fehér bakasban.
2: Fejpántal... Jaj, de szeretném, atya úristen, de szeretném.
1: Fejpántal rövid Kápot nadrágban.
2: Kápot démonhartosok leszünk most.
1: Igen, két csíkos Adidas melegítő.
2: Én vagyok Rumi. Igen.
1: Nem, nyári szedbe vagyunk, ez egy kicsit más. Szett? Rövid ujjú, más a nadrág, más egy kicsit, ugye hosszúba voltunk tavaly.
2: De ez olyan lesz, mint a Reno 911-ben volt a sásznak a gatyája?
1: Hát meg nem mondom, mi volt a Reno 911-ben.
2: Nem emlékeztek rá? Volt nem. Ilyen rendőrös volt, és akkor volt benne a szőkenő, a fekete srác, meg volt a nem meleg srác, aki ilyen picsogatyában járt, az volt a rendőrgatyája. Nincs meg?
3: Nincs.
2: Ja, hát mindjárt megkeresem.
1: Nem, az nincs meg. Az nincs meg. Nem, nekünk most ilyen nyári rendőrruga, kicsit amerikaira hajazó, hogy be van szűkítve az ujja, és el van vágva ujjban. Tehát nem hosszú ujja a történet. De fegyver, gumibot.
3: Minden állatok
1: van. Minden.
3: Kolbász.
1: Nincsen egyelőre. Nincsen egyelőre. Az most nincsen. Úgyhogy...
2: Csak fel ilyesmire számítok.
1: Az mi?
2: Az Reno 911.
1: Hogy ne legyek már csanadrágba, tényleg.
2: Nos, miért nem lehet, de ez
3: a kérdés. Pedig jól állna. Ja. Én most azt mondom, hogy ez jól állna, Jocinak főleg.
1: Jocika nagyon szeretné. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. 2 perc van pontosan 8:30. Vigyázzatok, mert nagyon beállt az M7-es. Miki a burkoló, M7-es autópálya, Siófok felé ott valami nagy baj van. Ezt most már többen elküldtétek, úgyhogy óvatosan. Jó, 2 perc van 8:30, itt vagyunk mindjárt, hogy rögtön.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Eladott?
8: Hát muszáj, most pénz kell.
7: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
8: Ez jobb döntés.
7: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
4: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik, és a kecskemétiek véleményére is kíváncsiak. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híros.hu. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szakemberek szerint a súlyos károk megelőzésében kiemelten fontos a sáskák korai észlelése és a fertőzött területek folyamatos megfigyelése. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szegeden.
1: Öt perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi?
3: Hello?
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott?
2: Ez ezzel össze, hát de
1: Georgina
2: történet a Georgina történet.
1: De mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó, tényleg.
1: Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
2: húzdek
1: a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártó mögül, aztán egyeztek ezt a Georginát, hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, lagzi. Itt nagy esküvő volt.
4: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát a Cristiano Ronaldo hol csinál az esküvőt? Tessék, mondjatok egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
4: Margit-sziget.
1: Margit-sziget, jó, igen, te makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szépen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolíd, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
4: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben egy ilyen kis félszuterén 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
4: nem,
1: arra
4: nem,
1: gondolsz?
4: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem ott felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
4: Abban nincs ugye sok nekik.
1: Igen, sok.
4: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
1: Egyébként az nem rossz.
4: Párizs?
1: Párizs nem rossz ötlet.
2: Párizs az olyan szeret, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyt, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
4: Bekened májkrémmel?
2: Májkrémmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
4: Szerintem béna. De csak azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
4: Szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
4: Lementek,
2: egy ilyen
4: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék, és ott volt a lagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
4: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész.

0: sziget.
1: És ott meg vagy. Nem, hova? Hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszínen villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, odaszólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigetet lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó,
1: de nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen, de...
1: Az annyi rossz dolog történt ott, hogy oda...
3: Nem, még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas,
2: vagy...
1: tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, akkor elvisz, hogy őket bolygó, össze.
3: Amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát, ez... Mondjuk azt megemlegetné a NASZ nép.
1: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na, mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
4: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
4: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Te most így érted, nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti-óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De a babót azt kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint. Tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ja, ott Gucciba. Beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Hát, figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Azért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Hát, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkeznek, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni.
3: Próbál meg érzés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján.
3: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magánhelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
1: Meg a szokás, váljuk a pénzrakás, hogy biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, ezért zongorázik.
2: Zongorázik, megy a táj, vonatozás.
1: Iszonyatosat vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hát, hogy barát... csak a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tudod adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem.
2: Hát azért ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az dekázgatott.
2: De nem, egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát. Vagy...
1: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű, Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
3: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen,
3: szerintem.
1: Azt gondolod?
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi. Double espresso, ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen döndi duó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó bizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi, oda ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: A fővi a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret. Akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, egyáltalán. Hogy mennyasszony tánc.
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi?
2: Igen. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépés.
1: De mikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, hogy gyere, hát figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kellnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
3: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
3: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
2: A férfiak akarják.
1: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
3: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
1: Pestiközöd a hónod alját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó, még
1: mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen, igen, igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Na, ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
3: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszem, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
1: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül.
1: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Jó, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
1: neked.
2: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
3: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy babára.
2: Igen, most már állat, mindig bevált.
3: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: De ez a herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
3: az
1: a formát.
3: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek
2: akkor
3: nagy dolog.
2: Akkor kell lennie.
3: Ez így van. Tehát ez, de ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen herendi dolog. Aha.
3: Aha, nem, de egy herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
1: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
3: Nem biztos, hogy oda kocsantanád ott a biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
3: Rodrigo?
1: Vannak. Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
3: Rodrigo mi hozott a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, azt tudni nem. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
3: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
1: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
3: Nem. Hát valami, amit tudod így...
1: Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy kicsit. Aha.
3: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
1: Igen, milyen fogai voltak. Igen.
2: Van már egy szobor róla.
3: Igen, oda, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
1: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskövédnél kaparósors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
1: Sutyó vagy?
3: Nem, nagy ölelés.
1: Ide, kibújjuk ide. Igen, na, ki jön ide? Egy óriási ölelés.
3: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
1: Amit ezt elszavalszál.
3: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
1: Na most az én ajándékom jön.
3: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszédet, amikor olyan a vége a versenye, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
1: Igen, igen, jaj,
3: megmutatja
1: nagyon
3: rossz. Az arankának a pitába voltak, tudod, ez, meg vannak
1: a ezek. A rém kellemetlen.
3: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom a vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, nem?
3: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
1: Naha. Már valószínűleg megkötik, igen. Mög kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
3: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
1: Hogy?
3: Tehát például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
3: és
1: csinál.
3: Erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
1: benne voltak a pontok.
3: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mariah Carey tele van lóvéval.
3: Hát jó, de nem.
2: Ja, jó, de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
1: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
3: De ugye nem
2: egy kisebb bizonyos tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: Igen, 5000 dollár, igen. A blokktisztítás 3000 dollár.
3: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
1: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
3: A gurtnikat visszarakja helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
2: igen, rossz, de...
3: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
3: Hát így van.
1: De a Tóth Gabi VP-je teltházas puskásban, az se rossz egyébként. Valószínűleg is örül a Ronaldo.
3: Húzza a buxus télire.
1: Igen. Gucci táska, és akkor kiderül, ott dolgozott te a csaj. Hát ilyen szép, bemész egy eladót, meglátsz, és egyszer csak a kislánynak így
3: meg... Nem hívjuk fel Torgelét amúgy, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
1: Torgel, már nincs nála, szerintem már nincs nála telefon. 10-kor lövik el a rajzpisztolyt, álltok a Sanyit, fény 8 óta nem találják. Sanyi nagyon komolyan vette a dolgot, fény 8 óta keres az RTS támogatóit az információ. 10-kor van a rajt, de Sanyi fény 8-kor elront valóban, azóta nem jött vissza.
2: Ilyen kabátnak amúgy... magyarázzátok el, hogy most nem veled van.
1: Ja.
2: Jó? Tehát ja. Nem ő a műsorvezető társad.
3: De amúgy én most megmondom nektek, hogy ezt Torgele fogja megnyerni. Tehát ezt most mondom nektek, hogy aki a Torgelyt elkaphatatlan. Tehát még ha utol is éred, le fog futni a picsába.
1: Hát ők nem használnak kocsit, csak futnak.
3: Ők lábat nem használhatnak. Mindenkit azt veszik el, ebben a legjobb, tudod.
1: Na jó van, gyerekek. Szemeim, füleim legyetek a következő két
2: nagyon
1: napban.
2: Nagyon fogunk segíteni.
1: Segítsétek a munkámat, és ne vezessetek félre, ne legyetek rohadékok, velem legyetek.
3: Én a kereszted leszek.
1: Jó? Na, csillagászkodjatok még egy picit, én elmegyek forgatni. Keveset találkozunk már. Jó puszi mindenkinek, sziasztok, jönnek vissza 9 óra után. Ciao, ciao.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Soltvakkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
13: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
14: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Kíváncsi vagy, milyen a Kaptechnél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Kaptech Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Miért hallgatják egyre

0: igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Baka András lett az új köztársasági elnök. Melegétellel segítette a rászorulókat a Bácsvíz. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. 110 adag meleg étellel támogatta a rászorulókat a Bácsvíz ZRT Kecskeméten, írja a Keol. A Vojtila Barátságközpont népkonyháján hétfőn sült csirkecombot, petrezselymes burgonyát, kenyeret és savanyúságot szolgáltak fel a gondozottaknak. Az ebédhez más helyi vállalkozások is hozzájárultak. Az ételosztás a Bácsvíz és a Vojtila Barátságközpont együttműködésének részeként valósult meg. A kezdeményezés keretében helyi vállalkozások rendszeresen segítik a népkonyha ellátottjait. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Csillagászati programokkal várják egyébként az érdeklődőket ma Kecskeméten is, a Benkó Zoltán Park dombtetőjén. A rendezvényen távcsővel figyelhetik meg a napot és a részleges napfogyatkozást. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, eső nem lesz, az észak-észak-keleti szél azonban nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet a térségben délután 27 és 33 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos, csapadékmentes idő várható, pár fokkal mérséklődik a nagy meleg, hajnalban a hőmérséklet 7 és 19, míg délután 27 és 32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Balázs elindult.
2: Elment.
1: Aki szeretne vele lenni, meg ugye a rabok elengedésének pillanatában ott akar lenni, az gyorsan, hát hogyha ez még belefér ebbe a szűk 3-4 órába, akkor a keleti pályaudvarnál
2: belefér.
1: Indul a Most Wanted.
2: Kikkel vagyunk? Buszokat.
1: Jó, kikkel vagyunk? De most döntsük el, már most nem.
2: Először lássuk meg, hogy mi a produkció, jó? Tehát először lássuk meg, hogy...
1: Szerintem olyan, mint tavaly. Jó, vicces.
2: Igen. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a Balázsék ellen is lennénk, egy kicsit meg a többiek ellen is.
1: Jó, tehát ide is, oda is. Ahogy az érdekünk megkívánja.
2: Igen, ilyen szórakoztatóan manipulatívak leszünk, mit szólsz hozzá?
1: Balázs úgy engedett el bennünket, illetve úgy, hogy jött itt bennünket, hogy holnaptól kezdve, amikor ti hallgatók, az ő szemei és fülei vagytok, ide is írjátok meg az infókat, tehát ne csak arra a bizonyos telefonszámra jelezzétek, amit megadtak, hanem ide nekünk is írjátok meg, és akkor mi majd továbbítjuk. Na de hát miért ne mondanánk mást, mint amit írtok?
2: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha eleinte ugye elhitetnénk velük, hogy szóval hihetőek vagyunk, tehát akkor így mennénk ezek az infók, és amikor kritikussá válik a helyzet, akkor pedig segítünk majd a menekülőknek.
1: Jó, mikor szorul a hurok, akkor mi odalépünk, és ezt
2: jó, lazítjuk. Először bizalmukba kell férkőzni.
1: Jó. Hétfő, azt hiszem hétfő estig tart, ugye?
2: Balázs nem hallgatja most ezt a beszélgetést, mert ő retrót szokott hallgatni, úgyhogy lehetek őszinték nyugodtan.
1: Jó, na majd jönnek akkor az információk, és akkor meglátjuk. Addig viszont van még egy fontos dolgunk, ezt már beígértük nektek, hogy mindent, amit a ma esti napfogyatkozásról lehet tudni, azt megosztjuk a kedves hallgatókkal. És Eszter a következőt mondta pontosan 3 perccel ezelőtt, hogy az megvan, hogy a legutóbbi napfogyatkozás az 27 éve volt.
2: 27 éve volt, és én akkor kereken 11 éves voltam, és úgy néztem, mint egy kövér kisfiú, és nagyon boldog voltam. Volt napszemegem, amivel nézhettem ezt a dolgot, de ami ennél egy kicsit durrább, hogy Ferenc, hány éves voltál akkor?
1: 29. 29 éves voltam, emlékszem.
2: Tehát 27 éves öreg voltál, ezt akartam.
1: Igen, hogy 29 éves voltam akkor, és akkor Budapestről az akkori babámmal vágtuk magunkat autóba, mert én még dolgoztam reggel, akkor is már reggeli műsort vezettem, 10-ig dolgoztam, és rohadt gyorsan beültünk a kocsiba, és mi nem tudtunk elmenni a Balaton felé, hanem itt lefelé az 51-esen mentünk Szeged irányába.
2: Jó, mi szólt a rádióban, Feri?
1: Azt már nem emlékszem. Szerintem Kossuth, mert az volt nem, a Kossuth volt az egyetlen, aki foglalkozott ezzel a sztorival. A kereskedelmi rádiók azok adták a zenéket, nem érdekelte senki, és aztán utólag kiderült, hogy rohadt jó döntés volt, mert a Balatonon, meg mindenütt, amit mondtak, hogy ez egy nagyon jó sáv, ott marha sok ember volt. És mi pedig mentünk lefelé, ahogy beértünk ebbe a zónába, letettük a kocsit, besétáltunk egy mező közepére, és az akkori aposom is velünk volt, ez egyet rontott a helyzeten, de ettől függetlenül jó volt a dolog.
2: Az ő szemén keresztül nézted a napfogyatkozást?
1: Nem, az ő szemüvegén keresztül, és hármasban egy ilyen rohadt nagy üres területen éltük át az egészet, és azt, amiről beszéltünk, hogy amikor eltűnt a nap, akkor lecsendesedett a természet, azt ott szerintem ezerre jobban lehetett érezni, mint a tömegben. Mert ott
2: a azért... Pósod is elcsendesedett?
1: Igen, később örökre, de nem miattam.
2: De figyelj már, és ezt a rosszabbik szemeddel nézted, vagy rendesen mind a kettővel?
1: Én fölkészült voltam, fényképezőgépekkel, napfédő szemüvegekkel, meg ilyesmikkel néztem. A napfédő szemüveg használta nélkül a rosszabbik szememmel beleréztem. Mondom, annak már úgyis mindegy.
2: Szép.
1: De hol nézted?
2: Én egy nyíregyházán a kertben figyeltem ezt.
1: Az jó, mert ott nem volt teljes.
2: Ott senki sem csendesedett el. Nekem mindegy volt, az a sajátunk volt, nem az volt olyan,
1: igen,
2: teljesen.
1: Igen, az a mi napfogyatkozásunk.
2: De úgy teljes volt, elmondanám. Nekem teljes volt. Így van.
1: Hívhatod közben a szakértőnket, Anna.
2: És a szakértőnk hol van pontosan?
1: A szakértőnk szerintem Budapesten, a Space Junkit fogjuk hívni majd. Ők nagyon sokszor segítettek már nekünk ilyen esetekben, úgyhogy most is őket hívjuk, mert egyébként nekem volt tegnap egy zseniális ötletem ehhez, hogy ugye Kis Laci csillagászt, aki mindig rendbe szokott bennünket tenni ilyen kérdéskörökbe, őt hívjuk föl.
2: De már rabruhában
1: hát
2: van.
1: Hát már ő ott áll, érted? Már mindjárt menekül szegény. Már Pankabóval
2: árnyékolgatnak a keletinél.
1: Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nagy Szabi fog majd erről beszélni nekünk. Szevasz, Szabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hogy vagytok?
1: Mi köszönjük szépen, jól a hallgatók is, szerintem is, reméljük, hogy te is. Te ilyenkor már tökre stresszbe vagytok, transzbe estek, hogy úristen, ez mekkora dolog, és este ezt meg fogjuk majd nézni?
3: Igen, és a bejelentkezés most nem segít ezen, mert most ezen is stresszelek, úgyhogy full stresszben vagyok valóban.
1: Nyugi, általában nem szoktunk bántani senkit, kivéve a Hitta Balázs, de ezt most megúsztad.
2: Hát azért, segnek se könnyű.
3: Okay.
1: Na, gyorsan jöjjenek a fontos információk, tehát mikor és hol lehet ezt szépen megnézni?
3: Kezdjük Magyarországgal. Magyarországon többféle időpontot fogok most mondani, mert ugye keleten és nyugaton teljesen más ennek a láthatósága. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz, nem teljes napfogyatkozás, és nagyon fontos az, hogy szemüveg nélkül ne nézze senki. Maximum hegesztő szemüveggel egy pár pillanatra, de egyébként szemüveg nélkül senki ne nézzen a napba.
1: Na, de már ilyen, a hegesztő szemüvegre is azt mondják, hogy nem mindegy, hogy milyen.
3: Nem mindegy, hogy milyen. Én a Schwab-hegyi csillagvizsgáló weboldalán láttam, ma reggel elolvastam direkt. Azt mondták, hogy egy pillanatra bele lehet nézni hegesztő szemüveg, hogy pontosan milyennel. Én úgy tudom, hogy 12-es vagy magasabb, de alapvetően igen, ez lenne az elvárás.
1: Figyelj, csak van még esélye egyébként bárkinek szerezni egy ilyen szemüveget, vagy akinek már nincs, az felejts el.
3: Szerintem nincs, ha engem kérdeztek, vagy legalábbis én ezt olvasom mindenhol, de azért meg kell próbálni, hát ha.
1: Aha. Igen. Az miért van, hogy vagy 27 évvel ezelőtt, 99-ben mindenütt mindig erről volt szó, hogy akkor napfogyatkozás hogy kell nézni, és én emlékszem, hogy újságba lehetett kapni mellékletként a szemüveget, bementél bárhova, mindenütt árulták. Az nagyobb durranás volt a teljes napfogyatkozás, mint a mostani?
3: Én erre tenném a pénzem, szerintem teljes mértékben ez a szituáció. Mondok egy nagyon jó példát, olvastam direkt egy történelmi példát. Krisztus előtt 585-ben a médek és a lüdök konkrétan már 6 éve csatáztak egymással, és egyszer csak teljes napfogyatkozás történt, és azt mondták, hogy jó, akkor itt befejeztük, kibékültek, mindenki hazament, és véget ért a 6 éves háború. Tehát, hogy a teljes napfogyatkozás egy akkora dolog, én úgy gondolom, ami hogyha a tartózkodási helyedről megtörténik, akkor az térd a csapból is esfolyik, és most ugyanez történik is Spanyolországban, ahol tartózkodom Burgos városában. Mindenki erről beszél, mindenki erre készül, az autópályán ki van írva, hogy napfogyatkozáskor mindenképpen ne felejtsd el felkapcsolni a lámpádat, tehát próbálják mindenhol felhívni.
1: Jelvet. Hát valószínűleg ők most ezt úgy várják, mint mi vártuk 27 évvel ezelőtt, mert azért tényleg nagy dolog. Ja, és te kiutaztál oda?
3: Én itt vagyok most Burgosban, igen, mi megyünk majd ki terepre, és innen mi élőben fogjuk a Space Jenti Zoom csatornánkon közvetíteni a teljes napfogyatkozást, úgyhogy aki esetleg Magyarországon nem látja, az mindenképpen jön a Space Jenti Zoom csatornánkra, mert direkt el akartuk hozni a magyar embereknek a teljes napfogyatkozás élményét.
1: Igazán kedves tőletek. Na akkor jöjjenek az időpontok, mert mondtad, hogy keleten meg igen, nyugaton másként.
2: Nagyon tetszik, hogy Nyíregyházán hoztátok az első példát a YouTube csatornátokon, tehát akkor Nyíregyházán hány órakor lesz a napfogyatkozás?
3: Én Máté Szalkai vagyok, úgyhogy nem véletlenül.
2: Rendesen.
1: De jó dolog onnan jön.
3: Szóval Nyíregyháza, tehát nagyjából a kezdet, amikor elkezd bele-bele csúcsálni, harapni a hold, ugye, ahogy elkezdi kitakarni a napot, ez 19 óra 21 körül van Nyíregyházán, Sopronban pedig 19 óra 22-kor. Na most nagyjából ugyanakkor kezdődik a kitakarás mindenhol az országban, viszont egy elnyújtott országról beszélünk, a nap lemente, amikor teljes, tehát a legnagyobb mértékű kitakarás történik, az viszont nem ugyanakkor történik. Nyíregyházán 19.49-kor, itt mindösszesen 40%-át fogja kitakarni a nap. Ha már Budapesten vagyunk, akkor a nap egy jó 18 perccel később megy le, tehát 20 óra 8 perckor, tehát 8 óra 8 perckor, és Sopronban, ahol azok az emberek a legszerencsésebbek, több mint 80%-át fogja kitakarni a napnak. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy kimegyünk egy olyan helyszíne, ahol teljesen tiszta rálátásunk van egy nyugati horizontra, akkor egy sarló nap fog lenyugodni.
1: Mint a sarló hold. Nyíregyházának még ebből is csak ennyit adtam.
2: Nekünk ez is elég.
1: Elég ez a
2: 40%.
3: Ártatlanak vagyunk. Ártatlanak vagyunk.
1: Na, és amikor megtörténik ugye a csúcs, tehát ez a 80%, Nyíregyházán 40%, utána elkezd ez a sarló eltűnni, de akkor a nap már le is megy majd, ugye?
3: De nem, konkrétan ez az a fázis, amikor megtörténik a naplemente. Tehát Tehát nálunk nem teljesít, tehát nem történik meg az, hogy beletakar, eléri a maximumát, utána meg elkezd szépen eloldalogni a hold, hanem nálunk pont történt felfutóban van, amikor lemegy a nap. Például Angliából lesz olyan hely, ahol 98-99%-os lesz a kitakarás. Ugye ez a sáv, ez északról indult el, Grönland, Izland, kicsi Portugália és Spanyolország is, Majorkánál ér nagyjából véget, ott mindösszesen 2 fok magasságra lesz.
1: Na de várjál, akkor mondjuk ezt az avasi lakótelepen Miskolcon a házak tövéből semmit nem fogsz látni belőle.
3: Ha nincs szemüveged, akkor nem. Annyi lesz talán, hogy nagyon picit talán erőteljesebb a szürkület, vagy igen, tehát hamarabb kezd el sötétedni, vagy sötétebb lenni, de alapvetően igen, tehát a részleges napfogyatkozás ezért sem akkora dullanás, és lehet, hogy ezért lehet az, amit mondtál, hogy most nincsen tele minden a napfogyatkozással. Bár én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban lehetett volna ezt promotálni, mert az elmúlt egy évben mindenki napfogyatkozásos szemüveget szeretett volna venni, úgyhogy igen.
2: Azt kérdezem már meg, így a napfogyatkozásos szemüveg kapcsán, hogy vannak ezek a védőszemüvegek, amiket lehet kapni a munkavédelmi boltban, ami ugye szintén sötétített, és ez az UV, szürke, füst, stb. Védőszemüveg az jó?
3: Nem. Tehát szakemberek azt mondják, tehát nagyon fontos az, hogy nem arról van szó, hogy megvakulunk, ha belenézünk, hanem az, hogy kárt tesz a retinában. És talán még nagyobb problémák ezek a szemüvegek, mert ugye lehet, hogy UV specifikus, de mondjuk egy CD-n, vagy egy olyan szemüvegen, ami nem kifejezetten erre van készítve, nem szűr ki olyan spektrumokat, ami viszont kárt tesz a szemedben, és ha nem is azonnal, a retinádat károsítja. Később olyat olvastam, hogy a szürke hályog esélye nagyobb, vagy tehát olyan dolgok, amik majd később jelentkeznek.
1: Na, tehát ne kísérletezzünk, ez a lényeg. Figyeljetek, én egy óriási ötletet olvastam, hogy azt mondták, hogy háttal kell állni a napnak. Nem, az se jó, nem tükörből, hanem fogsz egy fém tésztaszűrőt.
3: Uh-huh. Így van.
1: Ezt
3: így
1: a lyukacs, tehát a klasszikus régit, a kis lyukacsokkal, azt oda tartod a nap elé, és a falhoz állsz, és a tésztaszűrőnek a lyukai fognak egy csomó kis megfogyatkozott napot rajzolni neked, ez igaz?
3: Ez így van. Ezt köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon jó praktika egyébként. Ezt pontosan ugyanezt kell csinálni, de bármi, hogyha kint tartózkodunk a természetben, a fákon átszűrődő fény, a leveleket, ahogy látjuk, azok is ilyen értelemszerűen a kitakarástól függően mekkora mértékű lesz, akkora mértékű sarlókat fogunk látni.
2: Zuhajrózsával is működik? Olyan, ami... az a kérdésem, hogy a zuhajrózsa fejét, ha megfordítom, akkor... ja, jó, oké.
1: Okay. Jó, tehát fürdőszobában nem, kint jó a zuhajrózsa.
2: Oké. Okay.
3: Hát, ha becsüt a nap és le tudod szerelni, szerintem próbáld meg.
2: És a Zsül azt kérdezi, hogy a szúnyoghálóban mi a helyzet? Hogy ez működik?
3: Nem tudom, ez szerintem legyen ez egy feladat a hallgatóknak, hogy majd írják meg, hogy szúnyoghálóval milyen volt a visszajelzés, de a tésztaszűrő biztosan működik, ezt tudjuk ajánlani mindenkinek.
1: Szabi, az biztos, hogy nagyon sokan le akarják majd most fotózni ezt a napfogyatkozást. Mi a helyzet a telefon kamerájával? Azt is olvastam, hogy az is megsérülhet, tehát hogyha nagyon sokáig, ha gyorsan ráirányítod, fotózol egyet, és leveszed, mm-hmm. akkor oké, de ha nagyon sokáig például a napra irányítod a kamerát, akkor szintén sérülhet.
3: Én azt javaslom, hogy mivel hogy itt már a napnyugtáról van szó, tehát pláne amikor már csak pár fok magasan lesz, és lehet látni azért, hogyha úgy nagyjából arra nézünk, akkor már egy ilyen, a korunk talán ott van, a telefont azt már nem fogja bántani. Ha magasan járna, akkor igen, de szerintem ott már nem fog. Ott lehet használni CD-t, vagy amit említettetek, munkavédelmi szemüveg, tehát a telefonkamerája kevésbé érzékeny. Én ott kísérletezgetnék. Aha. És biztos vagyok benne, hogy szép nagyításnál nagyon-nagyon-nagyon szépen fog látni az, hogy hiányzik valamennyi a napból. Úgyhogy én szerintem tudom bátran ajánlani, hogy kísérletezgessenek az emberek.
1: Oké, tehát a régi floppy meg a CD lemez, azért azt hanyagoljuk.
3: Szabad szemes megfigyeléshez, igen. Viszont szerintem a kamerához már tökéletesen jó lesz. Tehát már annyira alacsonyan lesz a naplementekor, hogy ott, ha csak megfelelően úgy állítjuk be a rekesz időt, tehát az expozíciós időt, akkor már szépen látszanak, okay. szerintem a
1: Szabi, még egy kérdés. Ha Esztert és engem veszel alapul, van köztünk néhány év. Melyikünk láthat még Magyarországon élőben teljes napfogyatkozást?
2: És melyikünknek lesz szürke hájuk, ez a másik kérdés.
1: Szóval mikor van a következő?
3: Az utóbbi kérdést nem tudom megválaszolni. Az előbbi azt hiszem 81, 86, valahogy így van. 81 azt hiszem ez az időpont van a fejemben. Viszont Spanyolországban jövőre nagyon durván jó napfogyatkozás lesz, lent a déli részén.
1: Mi az Isten részén. Tudnak a spanyolok? Állj! Várjál, nekik várjál, most is van, meg jövőre is.
3: És nincs vége, mert 28 januárjában is lesz méghozzá egy gyűrűs napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy ugye a hold az nem mindig ugyanolyan távolságra van a Földtől, hanem egy 365 és 406 ezer kilométeres ellipszis pályán kering, és amikor a távolabbi pontján történik a napfogyatkozás, akkor van egy ilyen nagyon durva, gyönyörű, szép gyűrű a nap körül, tehát nem tudja teljesen kitakarni a teljes napkorongot a hold, és egy ilyenük is lesz, úgyhogy nekik három napfogyatkozásuk lesz, három vagy két éven belül, mondjanak le.
1: Tengerük van, óceánuk, paéjájuk, a rendes foci csapatuk, mi kell még? Komolyan három napfogyatkozás.
3: Három napfogyatkozás.
2: Nem tudom, ez az egészet, nem tudom, kicsit fejnehéz a napfogyatkozás, nem? Tehát, hogy, na, jó, mindegy. És ti hol vagytok pontosan helyileg? Egy épületnek a tetején lesztek, vagy hol?
3: Mi most Burgosban vagyunk, aztán felkerekedünk, és két óra körül ki fogunk menni, nagyjából 50 kilométerre nyugatra Burgostól, és egy dombtetőn leszünk, ahol nagyon messze el fogunk látni, nagyon szépen látni fogjuk, ahogy közeledik az a sötét sáv, amikor belép a konkrétan is teljesen eltakarja a napot a hold így a földiek elől, majd látjuk a kilépést is meg.
1: Jó, húzzál még bennünket, Szabi, húzzál még bennünket, hogy nekünk jut egy negyed nektek meg az egész.
3: De még egyszer tudom mondani, Space Junkie Zoom csatornánkon kövessétek ti is élőben, mert élőben fogjuk a teljes
1: ez itt a reklám helye. Nagyon fontos kérdés érkezett ehhez a sztorihoz, hogy a közvetítést is csak szemüvegbe lehet nézni.
3: Nem. Csak a szemüvegeseknek, de nem napfogyasztás.
2: Még azt válaszolom meg, hogy jó, nincs szemüvegünk, nincs hegesztő pákánk, semmi nincsen, de hunyorítunk. Az működik?
1: Nagyon
2: hunyorítok. Csak a szempilláim, műszempillák, négy soros,
1: nagy
2: három
1: is. Kínaira húzom magam, az se jó.
2: Egyik se. Semmi se.
3: A műszempilló sem nem tudja megszűnni, ugye, hogy kellene, úgyhogy nem. Semmilyen formában nem érzem.
2: Hát jó, ezt
3: de a szűrő nagyon jó ötlet, tényleg, azt használjátok, mert az nagyon jó.
1: Jó, és még egy mondatod van azért, mert ahogy lemegy a nap, akkor ugye új holdunk lesz, ami azt hozza, hogy éjszaka a perzeidák meg mindennél jobban látható.
3: Így van, pont nem akkor, egy picit majd várni kell, de 12-ről 13-ára hajnalban lesz elvileg a perzeidák csúcsa.
2: Mondtam, 4 és 6 között, ugye?
3: Hát igen, tehát éjfél után, ha már kifekszünk, aki inzomniában szenved, vagy kisilés után nem bír visszaaludni, mindenképpen menjen ki, kukkancson fel, kint kell lenni egy picit, elég nagy az esély, elvileg ilyen óránként 100 körüli meteort lehet látni, vagy hullócsillagot, úgyhogy mindenképpen érdemes. Úgyhogy mindenképp biztatni tudok erre.
1: Oké, Szabi, köszönjük szépen, akkor este, ha valaki a teljesre kíváncsi, akkor a Space Junkie oldalát meg tudja nézni.
3: Így van.
1: Köszönjük, szevasz,
3: hello.
1: Na, mindent elmondtuk, nem?
2: Mindent elmondtuk, és azon gondolkodom, hogy a gyereknek hogy fogom eladni, hogy megnézzünk valamit, amit nem nézhet meg. Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy akkor most a perszeidákat honnan fogjuk nézni, vagy mindegy?
1: Az teljesen mindegy, az mindenhol látod, viszont te akkor aludni fogsz jó esélyen, mert reggel jössz dolgozni, jó?
2: Úgyhogy hát vagy már felébredek akkor, korán, hogy szép legyek.
1: Azt is lehet. Jönnek a hírek, 9:30 van, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Hamarosan befejeződik a nagy takarítás a Budai utcai piacon. Háromnapos hagyományos zöfesztivál lesz Bugacon. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A végéhez közelít az éves nagytakarítás a kecskeméti Budai utcai piacon, írja a híres.hu. A szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosókkal tisztították és fertőtlenítették az asztalokat, a hulladékgyűjtőket és a burkolatokat. Elkészült a mélygarázs teljes körű takarítása és fertőtlenítése is, így az már ismét tiszta környezetben várja a látogatókat. A munkálatok során biológiailag lebomló környezetbarát tisztítószereket használtak. Már csak a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakasz rendbetétele van hátra. Az éves nagytakarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat tisztább, rendezettebb környezet fogadja a piacon. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg Bugacon a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzet képviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovas nomád harci bemutató lesz. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hún, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mélyvízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Részletek Bagyó Sándortól, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökétől.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Hogy? Kicsoda? Kicsoda? Ez már szadás?
2: Kicsoda?
1: Itt vagyunk. Halló, halló. Fél tíz múlt egy 8 perccel. Semmiféle közlekedési hírünk nincs. Ugye az M7-esről volt, de az már órákkal korábban úgy tűnik, hogy megszűnt, csend van, béke, nyugalom a városban egyelőre, de 20 perc múlva szerintem a főváros

0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a köststrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagy. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
2: nem, most mire gondolsz?
1: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
2: Főleg, még soha értem, nem volt szemérfertőzésem.
3: Tele van, hogy hívják a tisztító
1: hajszállal szőrrel. Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
2: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, rákiszem, vagy kritikus területek. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, Kocsi!
3: No!
2: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
1: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
2: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
3: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
2: Apuka az egészet
3: apuka
2: nem
3: egész
2: akarta.
3: Máshol lenne.
2: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
3: Ez mindig
1: jó. Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdő masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, akkor bocsánat, így fogalmazott. Konkrét mérleg leállítják a csúszda elején.
2: Ne.
1: Eszter?
2: Ne.
1: Van ilyen, láttatok? Ilyen van. Nem lehet ilyen.
2: Hát, de akkor csak odakod, hogy arrébb lököd. Menj arrébb! Takarodj!
1: Mi az, hogy csak
3: felállítod? Lehetősége a csúszdának, gyerekek.
1: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki tizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszi mögötte.
2: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
1: Lemérlegeled a felnőttet?
3: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most mér, megyek, én
1: mondjuk, mondják. Akkor sokat csúsznék, ha veletek lenni.
2: Én az ózóhatában...
1: Minden kört én nyernék.
2: Az ózóhatában megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
1: Igen, bír ez az építmény.
2: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezredesen ragasztva?
1: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát, hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
2: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
1: nagyon kíváncsi, hogy mit mondasz.
2: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
1: Szeretik?
2: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
3: Oda lehet gyereket vinni?
1: Oda bevihetek, persze, az kifejezni.
3: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
1: Az fürdő, az várjál, az más.
3: Nyugodtan lehet pihenni.
2: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
1: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
2: Hm? Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikával az orrából, majd csak egy egyszerű mozdulattal, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
3: Jó, pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
1: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtak, törölköző szép.
2: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
1: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete százhátját leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdeklik a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van. Ez
3: gyerekek, ő a napi mosgás csinálja.
1: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyes.
2: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
1: Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
2: Kiszivattyúzták.
1: Nem rossz ötlet.
3: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
3: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
2: a gépről? Szivattyúskocsi, ami kiszívja egy kártamlát a kocsinak az aján.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
2: Büfékocsi.
1: Jó nyomon vagy.
3: Öcsém.
2: A büfékocsi hozták, abban mi van?
1: Büfékocsi, hát az emtesség hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg Balaton szelettel. Büfékocsi.

0: Borsod is ser, meg ilyenek, mi?
1: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
0: Ételszállító kocsiba.
2: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. De ez megvan, ez a jelenet.
1: Úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba begugol, és letolták az izéről.
2: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
1: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
2: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
1: Ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
2: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
0: Integet.
2: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
0: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
2: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
0: fekszik a Trump. Bebújni?
2: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
0: Na de a családnak család... például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
2: Nem is az, de család... Több rossosat elnök úr, több rossosat.
1: Veszélyek le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úr meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez?
0: És ott megy el a gép. És simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
2: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadseregebe.
0: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
1: Aha. Szerinted ez nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg a fotósait?
2: Ez egész nagyon fura.
1: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
2: Nem. És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
1: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
0: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
2: Hogy kiszedtük az elnököt.
0: Igen, hogy nincs rajta az
2: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
0: Akkor nem jó.
2: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért az így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres az a hadművelet, akkor tehát meg nem mondtad el?
0: Igen, mert
2: az egész sántit.
0: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
2: Kilőjük az ételszállítókat, igen.
1: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
2: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhatta, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott maradt. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
1: Hát annak az elnöknek, akinek mindenbe van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
2: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
0: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Balástól lehet kérni 10 után zenét? Most nem. Mikor van, gyerekek? Mikor? 31. ez, jó, ha mondjuk nektek. Ugye egy gyönyörű fogadás után, amelyet én nyertem, ő bukott, ez volt az egyik tétele, hogy egy kívánságműsort meg kell csinálni. 30. augusztus 31-e, ráadásul arra is engedélyt kapott, hogy betegyen olyan zenéket, amit egyébként nem szoktunk. Úgyhogy jó lesz. Milyen zenét kérsz a Balástól, Eszter?
1: Én csak FLM slágereket fogok kérni tőle, természetesen. Amit nagyon szeret.
0: Igen, megtalállak még.
1: Így van, az nagyon, vagy Jimmy-től nem veszíthetek.
0: De ez a kettő.
1: Így van.
0: Jó, ez 31-e, és ő holnap, meg holnap után nincs, mert ugye forgatnak, elkezdődött a Most Wanted, szerintem most néhány perc múlva ellövik majd a rajtot, úgyhogy lehet figyelni, kikinek szeretne segíteni, Balázsnak, vagy a menekülőknek, ezt majd döntsétek el. Nekünk egy dolgunk van most, hívni a nap hallgatóját. Hát azt mondja, van egy nagyon szép külön ajándékunk is hozzá, ha fölveszi persze, és azzal veszi föl, amivel kell. Ja nem, az ajándékot, külön ajándékot megkapja.
1: Szóval ma este részeges napfogyatkozás lesz.
0: Mondjuk azt, hogy mondtad, hogy Balázsék, jó?
4: Ja, hello, hello.
0: Hello, szevasz. Danya, te vagy az?
4: Én csak Sanya, csak elírtam.
0: Ja, akkor Sanya?
4: Igen.
0: Tanya? Vagy, vagy papanya?
1: Úgy hallom, hogy gatya vagy.
0: Hogy gatya. A Ronaldós esküvőre írtál Ronaldóiknál az esküvő végén a pap nem áldást adott, hanem hármas sípszóval zárta le az esküvőt. Úgyhogy ez lett ma a nap legjobb SMS-e. Gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod, ezt megmutatjuk. Ez egy külön ajándékod is, figyelj.
4: Igen.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Na?
4: Na, nagyon jó, tök jó.
0: Szereted a dartsot?
4: Persze, otthon is szoktuk nézni, játszunk is, úgyhogy igen.
0: Na, ez majdnem ugyanaz lesz, mint nálatok a nappaliban a dartsozás. Kicsit nagyobb a tét. Maximum ennyi a különbség, jó? Oké, Sanya, akkor küldjük a részleteket, meg hív az Anna. Vigyázz magadra. Cső-cső. Ez mi volt, egy kaputelefon, vagy mind beszélgettünk?
1: Nem tudom, szerintem ez egy olyan, ő már valószínűleg fenn a perszeidákat nézi, és ez már az ilyen űrállomásról jött ez a hívás.
0: Milyen strand lesz ma?
1: Nem tudom, most küldtek jókat amúgy, azt mondják, hogy menjek át Tatára a fényes fürdőbe, de ez messze van, Tata, úgyhogy azt nem tudom. Mindig csak másnap fogom megmondani, hogy ne találkozok ott senkivel.
0: Jó, nehogy direkt működik. Azért kimenjenek.
1: Jó, akkor Tatán találkozunk.
0: Ott várjatok, az kettőre ott vagyok.
1: Jó, úgyhogy stratégiai fürdőzések ma. Fognak történni.
0: Valahol is, akkor holnap megtudjuk az újabb részleteket. Julcsa is jön holnap reggel, tehát így várunk hármasban benneteket, úgyhogy legyetek itt is.
1: Ugye már itt van, miért nem ültetted be az utolsó fél órára?
0: Ezt a rohadt életbe. Na? Vagy most maradjon reggeli.
1: Megy a semmit tevés.
0: Szerintem ma alszik át.
1: Teszi a semmit.
0: Holnap reggel találkozunk 6-kor. Szevasztok!
1: Puszi!
3: Na,

0: slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüvegszerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky autóbontó.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Kezd újra a Plazma Centernél.
14: Régen találkoztunk utoljára,
13: de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben.
14: Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha így teszel, az életmentés felemelő érzése mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal összesen 97.000 forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újraalkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: Próbáltad már a Kokolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Kokolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
9: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
8: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és az internet segítségével bárhol együtt rádiózhatunk. 10 és 14 óra között a mikrofonnál Faragó Miklós. Szép szerdai napot kívánok mindenkinek így augusztus 12-én, és a nyerőnyár játékunk is folytatódik, de ezúttal ezen a héten a Facebookon zajlik a játék. Ha szeretnétek egy rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerni, ami tartalmaz 3 darab piroska szörpöt, egy rádió egyes bögrét, valamint egy rádió egyes pasztartót, akkor nincs más dolgotok, mint a Facebookot figyeljétek, ma is kitettünk egy posztot, mégpedig egy fotót láthattok minden nap, és a képen szereplő részletből rá kell jönnetek, hogy hol található Kecskemét, melyik nevezetes, ikonikus épületét láthatjátok a fotón, kommentelni kell, és a kommentelők között sorsoljuk majd a napi nyereménycsomagot. Sok sikert, hamarosan a netpercek rovatunkkal térek vissza, előtte pedig itt van Kamrád Dala, ez már az I Believe, a Rádió egy gongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Netpercek rovatunkban az app engedélyekről lesz most szó, amikor új alkalmazást telepítünk, gyakran engedélyeket kér. Hozzáférést a kamerához, mikrofonhoz, helyadatokhoz. Ezek nem feltétlenül veszélyesek, de érdemes átgondolni, hogy az appnak valóban szükség van-e rájuk. Egy térképes alkalmazásnál érthető a helyadat, de egy videóhívó programnál a kamera és a mikrofon. De ha egy egyszerű zseblámpa vagy játék kér névjegyzéket, na az már kérdéseket vet fel. A telefon beállításaiban ma már utólag is ellenőrizhetjük az engedélyeket. Hasznos időnként végignézni, melyik app használhatja kamerát, mikrofont, helyet vagy fotókat. Sok rendszeren azt is be lehet állítani, hogy az alkalmazás csak használat közben férjen hozzá bizonyos adatokhoz. Jó szokás az is, hogy ritkán használt appokat törlünk. Minél kevesebb program van a telefonon, annál kevesebb helyen kell figyelni az adatainkra. Ha egy engedélykérésnél nem értjük, miért kellene, nyugodtan válasszuk a tiltást, és csak akkor engedjük meg, ha a funkció tényleg nem működik nélküle. Gyerekek telefonján különösen hasznos a közös átnézés, mert így nem tiltásnak, hanem tanulható biztonsági szokásnak érződik. Havonta egyszer pár perc is elég lehet egy gyors digitális takarításhoz a mindennapokban.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Pár perc múlva néhány programajánlattal térek vissza, de Facebookon zajlik a nyerő-nyer játékunk is. Rádió 1-es ajándékcsomagot nyerhettek. Jennifer Lopez és David Guetta pedig először dolgozott együtt, és egy szuper dalt hoztak össze. Nem is értjük eddig, hogy nem találták meg egymást.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Zaklajda Team Alapítvány holnap rendezi meg a Bajnokok tábora ünnepélyes záró eseményét a Neumann János Egyetem GAM felüli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lesz arcfestés, légvár, karikatúra rajzolás és óriás buborék fújás is, valamint az érdeklődők kipróbálhatják az airsoftot és a lézerharcot. Szombaton lesz a 9. hettényegyházi traktorverseny a Kalmár tanyán. A traktoros felvonulás 8 órakor indul, a verseny 9 órakor kezdődik, de egész nap lesznek programok, lovaskocsikázás, pónilovaglás, kézveskedés, gyermektraktorverseny és gokartverseny is várja majd az érdeklődőket. Ma pedig ismét főtéri sörkert mozi. Az Orosz Dénes által rendezett Hogyan tudnék élni nélküled című zenés romantikus vígjátékot vetítik majd. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Borbeszéd Bátorság Podcast. A Rádió 1 gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a Csepégség.
4: Csehországból jött ez a pékség, mert...
5: Ér a csekenyér?
6: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
4: Isteni a ropog a héja.
6: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
3: A teljes adást megtaláljátok a Rádió 1 Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radio1gong.hu.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy az M5-ös autópályán. Figyeljetek a mai napon, mert több szakaszon is dolgoznak. Sövényvágási, kasszálási, útjavítás és burkolati jelek festési munkákat végeznek. A lassan mozgó gépláncok mögött pedig sávzárások és sebességkorlátozás követel figyelmet az autósoktól az M5-ösön több szakaszon. De történt egy baleset is sajnos az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenő helynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, de nem torlódik a forgalom, csak pici lassulás tapasztalható a helyszínen.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

A Rádió egy Gong sporthíreivel folytatjuk. Halász Bence aranyérmes lett kalapácsvetésben a Birminghamben rendezett atlétikai Európa bajnokságon. A 29 éves magyar versenyző a világ idei legjobb eredményével 84,25 méteres újországos csúccsal lett Európa bajnok. Ez a magyar atlétika 19. Európa bajnoki címe. Ugyanebben a számban Szabados Ármin a 8. lett. Két magyar is bejutott a férfi 400 méteres síkfutás döntőjébe az atlétikai EB-n. Molnár Attila másodikként, Enyingi Patrik hatodikként kvalifikálta magát a ma esti fináléba. Kozák Luca 100 méteres gátfutásban az 5. lett. Nem csak atlétikában, hanem a vizes Európa-bajnokságon is szurkolhattunk magyaroknak tegnap este, hiszen hárman is döntőt úztak. Milák Kristóf Holt versenyben a 6. helyet szerezte meg 50 méter pillangón, Szabó Feltóti Eszter szintén 6. lett 200 méter háton, míg Jekyll Vivien 800 méter gyorsan 5. lett. Nagy rivalda fényt kapott Kós Hubert, hiszen Európa csúcsot úszott a 200 hát elődöntőjében. A számolimpiai bajnoka így az első helyen jutott be a fináléba. A Rádió egy Gong sporthíreit hallottátok. Zenélünk tovább, Ed Sheeran énekel, ez a Camera című dal.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11 óra után a részleges napfogyatkozásról beszélgetek majd vendégemmel, Ordasi András csillagász, oszt meg hasznos és fontos információkat a mai égi jelenséggel kapcsolatban. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ezzel a dala pedig találkozhattok a következő óra legelején. Közlekedési információtok van, vagy csak üzenni szeretnétek, vagy bármi kérdés, hívjatok 76 414 010, a telefonszámunk, a nyerőnyár játékunk pedig a Facebookon továbbra is zajlik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hozz saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizzh, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
10: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
9: Ezt azonnal le kell foglalni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
9: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Eladott?
13: Hát muszáj, most pénz kell.
12: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
13: Ez jobb döntés.
12: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éjfajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
16: Ismerős a hang, amikor a...
17: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
18: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
19: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
20: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Soltkatkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Kíváncsi vagy, milyen a Kapteknél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Kaptek Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik, és a kecskemétiek véleményére is kíváncsiak. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híros.hu. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskun vármegyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a vármegyei lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szakemberek szerint a súlyos károk megelőzésében kiemelten fontos a sáskák korai észlelése és a fertőzött területek folyamatos megfigyelése. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa.
25: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsök eredményezhet.
24: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A nyerőnyár játékunk pedig a Facebookon zajlik. Minden nap egy fotó, egy poszt kikerül reggel, és ki kell találnatok, hogy a fotón szereplő épület hol található Kecskeméten, vagy éppen mit ábrázol. A helyesen kommentelők között sorsolunk napi nyereménycsomagot, Rádió 1-es ajándékcsomagot nyerhettek. Részletek a facebook.com/rádio1gong oldalon. A mai témában ebben az órában a részleges napfogyatkozásról hallhattok, hiszen Ordasi András csillagász lesz mindjárt itt velünk a vonalban. Nektek meg van már a megfelelő szemüveg, amivel tudjátok nézni a részleges napfogyatkozást. Na és hol nézitek? Írjátok meg, vagy hívjatok fel, és mondjátok el.

0: time.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
3: A telefonvonal túlsó végén, ahogy ígértem, itt van már velünk Ordasi András, csillagász, az Egy Hét a Csillagok Alatt szervezője. Köszöntelek, András, szia!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
3: Hát szerdán különleges esemény lesz, hogyha az égre tekintünk, vagy annyira nem is kell az égre, mert ugye a részleges napfogyatkozás, amiről itt szó van, és most az elmúlt napok is erről szólnak, hogy ha nem is teljes, de részleges napfogyatkozás lesz Magyarországról látható. Mikor is? Hogy is van az időpont? Mikor figyeljünk majd?
4: Így van, egészen konkrétan közvetlen napnyugta előtt érdemes figyelni. Nagyjából egy órával előtte, hogyha elkezdünk figyelni, akkor biztos nem maradunk le. Egy olyan nagyjából fél óra, háromnegyed óra, tehát mondjuk olyan 7 óra, 10-20 perckor fog kezdődni a fogyatkozás maga, tehát akkor kezd el majd a holdunk bekúszni a napkorong elé, és egy ilyen nagyon érdekes, sarló alakú napocskát fogunk tudni látni, lenyugodni, de ezt mindenképpen nagyon fontos leszögezni, szerintem még itt az elején, hogy semmiképpen ne nézzünk a napba bármilyen szűrő felszerelés nélkül. A kormozott üvegek sem működnek, hanem legalább 13-as hegesztőüveget használjunk, de még inkább az erre a célra kitalált napmegfigyelő szemüvegeket a megfelelő szűrőfóliákkal.
3: Nagyon jó, hogy említetted, én is erre akartam rögtön lecsapni, csak nem akartam közbevágni, hogy bizony szabad szemmel ne nézzük. Tehát megfelelő szemüveggel. Vannak erre megfelelő lehetőségek. Annak idején, mint 99-ben, amikor a teljes napfogyatkozást is, akkor nem is emlékszem, voltak ilyen szemüvegek, igaz?
4: Így van, most is nagy keletje volt. Annyira nagy keletje volt, hogyha most akarja valaki beszerezni őket, akkor már igen komoly logisztikai problémákba fog ütközni, mert már eléggé elfogytak a különböző szaküzletekbe, de azért itt ottam ott még talán egy-kettőt lehet kapni. Illetve, hogyha valakinek nincsen, akkor nagyon tudom ajánlani a program sorozatunknak a mindenféle helyszíneit, ahol éppen napmegfigyelés fog zajlani. Ott általában szoktak lenni tartalékba, illetve ilyen körbeadható módon ilyen védőfóliák, szemüvegek, és akkor is lesz lehetőségünk rá, hogy megnézzük, hogyha véletlenül nekünk már nem volt lehetőségünk beszerezni ezeket.
3: Azért elég látványos lehet ez a részleges napfogyatkozás is, de a teljes napfogyatkozás az pedig Európában, ugye Spanyolországban lakók, élők örülhetnek, hogy ott teljes napfogyatkozás
4: így van,
3: lesz?
4: Főleg Spanyolországon fog keresztül húzódni a totalitásnak az árnyéka. Ugye a napnak, a holdnak és a földnek kell egy vonalba lennie, remélhetőleg ebben a sorrendben, és akkor ugye a holdunk árnyékot tud vetni a földre. Ez alapvetően nem mindig következik be, amikor a holdunk körbeér a föld körül és a nap irányába lát, ez nem pont a nap irányába, hanem néha egy kicsit alatta, néha egy kicsit fölötte halad el, és hogy pont előtte haladjon el, az relatíve ritkább, de azért évente, két évente legalább valahol a föld felszínen elő szokott fordulni ilyesmi, úgyhogy nem kell annyira sokat várni rá, ha csak az ember nem akar elmozdulni szülőföldjéről. Itt nálunk Magyarországon elég sokat kell várni rá. 99. augusztus 11-én volt a legutóbbi, és a következő teljes napfogyatkozás itt Magyarországon 2081, ha jól emlékszem, szeptember 3-ára várható.
2: Téma. A Rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Ma este különleges látványban lehet részünk, hiszen Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz. Ordasi Andrással, csillagásszal, az Egy Hét a Csillagok Alatt szervezővel beszélgetünk erről. Ez a mostani részleges napfogyatkozás időtartamban egyébként különbözik, akár mondjuk az ország kelet és nyugati részén élők más-más tapasztalhatnak. Erről olvastam még, hogy más százalékban takarja majd ki a napot a hold.
2: Így van, minél közelebb vagyunk Spanyolországhoz, minél inkább az ország nyugati feléből nézzük napfogyatkozást, annál nagyobb fázisban, annál nagyobb takarásban fogjuk tudni látni a napunkat, annál inkább ilyen sarlós alakú lesz a napocska, ami lenyugszik. Praktikusan olyan helyeket érdemes keresni egyébként a megfigyelésre, ahol lévén, hogy nyugvó napot kell megfigyelni, olyan helyeket érdemes keresni, ahol jó nyugati horizontra látunk ki, tehát mondjuk hegyeknek a nyugati oldaláról, szép kilátással, vagy esetleg tornyokból, kilátókból, Balatonnak a déli partja az ideális lehet, és akkor a Balaton vize fölött nézni, ahogy nyugszik a napunk lefele, nagy alföldeken, hogyha nagyobb pusztaságot talál az ember, ahol se fák, se háznak nincsenek a közelben, ezek mind-mind jók lehetnek.
1: Igen, itt Bács-Kiskun megyében, Bács-Kiskun vármegye pont a közepén helyezkedik el, úgyhogy azért mi is majd tapasztalhatjuk ennek hatását, vagy látványát, de egyébként nem kell teljes sötétségre számítani, mert ugye nem lesz teljesen eltakarva, de akkor érezhető, hogy majd mintha sötétedne, vagy én sem értem itt át még ilyen részleges, a teljes igen, vannak emlékképeim, hogy az milyen volt, tényleg sötét volt.
2: Így van, de egyébként már a részlegestől is tud sötétedni az érzése az embernek, tehát ténylegesen kevesebb fény jut a napfényből ide hozzánk, tehát értelemszerűen tényleg sötétebb is lesz valamennyivel, nem lesz teljesen vaksötét, de azért mégiscsak egészen más érzettel fog az ember majd a napnyugtára nézni, illetve az égboltra. Ami egyébként ráadásul szerencsés, hiszen ilyen egyet fizet kettőt kap akcióban, egy picit talán hamarabb és jobban sötét lesz a perzeid a meteoraj maximumára ugyanezen a 12-én.
1: Így van, rátérünk erre, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy a részleges napfogyatkozást ne szabad szemmel, hanem megfelelő szemüveggel nézzük, és senki ne nézzen bele a napba, mert bizony olvastam arról, hogy károsodás okoz, és szemkárosodás, vagy még olyannal is riogatnak, hogy még akár vakságot is okozhat, ha valaki tényleg sokáig szabad szemmel nézni. Te is olvastál erről?
2: Így van, ez mindenképpen komolyan kell venni, tehát az ember nem feltétlenül érzi azonnal, nem feltétlenül tudja, hogy mi történik a szemével, és például a kormazott üveget azért is egy nagyon veszélyes dolog, mert kevesebb fényt lát az ember, viszont például az ultraidős sugarak azok a kormazott üvegen keresztül is át tudnak menni, és azok ugyanúgy tudják roncsolni az ember szemét, csak még ráadásul nem is érezzük feltétlenül azonnal rögtön, hogy mindenképpen érdemes a megfelelő szűrőt használni ahhoz, hogy az ember megfigyelje ezt a jelenséget, mert ez mégiscsak a szemünk világa, úgyhogy ezt érdemes óvatosan kezelni.
0: Tém.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Itt van még velünk a telefonvonal túlsó végén Ordasi András csillagász, az Egy Hét a Csillagok Alatt szervezője. Nem csak a hulló csillagokat figyelhetjük ma este, hanem naplemente előtt a részleges napfogyatkozás is csodálatos látványt nyújt, de ott van mindenkinek a kezében a telefon, lehet, hogy valaki telefonon keresztül szeretné nézni. Ez sem ajánlatos. Vagy erre mit tudsz
2: mondani? Praktikusan, hogyha a telefon kijelzőjét nézi az ember, ott talán nem tud annyira sok fény összegyűlni, tehát maga a telefonnak a kamerája sem tudja azt a fénymennyiséget elviselni, viszont a telefon kamerája fog tőle egy kicsit hamarabb tönkre menni, mint sem a szemünk, úgyhogy ez még egy fél fokkal jobb megoldás, de praktikusan általában a kamerák se szokták jól viselni, hogyha a napra irányítjuk, úgyhogy ez sem feltétlenül a legjobb megoldás.
1: Van, akinek lehet, hogy otthon van egy kisebb távcsöve, azzal sem ajánlatos nézni a napba ilyenkor most.
2: Távcsöve pláne nem, na, így ugye, van.
1: Igen, hívjuk fel a figyelmet, hogy miért is nem.
2: Jobban összegyűjti a fényt, amit látunk, sokkal többet fogunk a napból kapni, mint amit csak úgy simán a pupillánkkal látnánk, úgyhogy ott pont az a veszély még extrán fönt áll, hogy sokkal több a napfény, amit látunk a távcsőbe belepillantva, mint szabad szemmel, úgyhogy ez pláne kifejezetten veszélyes. Egy egyszerű távcsövet mindenféle szűrőberendezés nélkül az a legrosszabb, amit tehetünk, hogy azzal nézzük meg a napot.
1: A legjobb, hogyha mondjuk egy szervezett eseményre ellátogatunk, hiszen az országban számos helyen most így a részleges napfogyatkozás miatt is szerveznek eseményeket, itt Kecskeméten is lesz, és hát ahogy már említést tettél arra, hogy a napfogyatkozás után akár itt a hulló csillagokat is megcsodálhatjuk, hiszen pont ekkor 12-e éjszaka írja el a maximumát?
2: Így van, 12-éről 13-ára hajnalban a leggyakoribb. Igazából ugye maga a hulló csillagzápor az nem egy ilyen nagyon éles határokkal bíró esemény, igazából már a perzeidákat július vége óta lehet tapasztalni. Időről időre egy-egy kisebb hulló csillag már most is megjelenik az égen ebből a meteorrajból, viszont a tetőzést, amikor a lehető legtöbbet látjuk egy rövidebb idő alatt, azt kifejezetten így a 12-e, 3-a magasságában szokta az ember hajnali órákban tapasztalni, de már az estiben is elég rendesen gyűlhetnek majd a kíváncsiságok és a kívánságok. Minél messzebbre érdemesebb menni a városoktól, és minél jobb látóhatárt érdemes választani, tehát a fáktól, házaktól, mindenektől érdemes minél jobban eltávolodni, hogy minél nagyobb égterületet lásson be az ember szeme.
1: És az is szerencsés, hogy most a hold igazából ugye új hold lesz, tehát...
2: Van, napfogyatkozásnak van egy ilyen előnye is. Ilyenkor új hold szokott lenni, és bizony ezzel együtt pedig nagyon szép sötét égbolt vár ránk. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és akkor ténylegesen a legideálisabb idő és viszonyok között nézhetjük a hulló csillagokat, ami csak így elképzelhető.
1: Van konkrét irány, hogy merre figyeljünk?
2: Alapvetően ugye a hulló csillagzáporoknak a neve mindig azt sugallja, hogy milyen égterület felől érkezik. A perzeidák azok a Perzeusz csillagkép irányából látszódnak kisugárzódni, de hát a kisugárzódás az azt is jelenteti, hogy mondjuk egészen az égbolt túloldalán lép be a föld légkörébe, és az is lehet, hogy a magától a csillagképtől egészen távol látjuk meg. Érdemes minél nagyobb látószögben az égboltot befogni a szemünkkel, és gyakorlatilag bárhova éppen oda rántani a tekintetünket, amikor meglátjuk akár a szemünk sarkából is. Tehát bárhol jöhetnek igazából.
1: És hogy említettem, ugye az Egy Hét a Csillagok Alatt program sorozaton belül ugye látom a térképen, ott vannak jelölve, hogy éppen hol lesznek szervezett programok. Kecskeméten mondtuk, hogy ugye szerda este, ugye a vízműdomb tetején.
2: Így van, az egy visszatérő alkalom.
1: Igen,
2: nem,
1: igen.
2: Nem először tartanak ott hulló csillagos lesz, és én még sajnos sose volt lehetőségem arra járjak éppen akkor, de a hangulatfotókból mindig úgy tűnik, hogy nagy buli szokott lenni sok emberrel, és kifejezetten látványos élménygazdag programot szoktak a Kecskeméti Planetárium kollégái szolgáltatni.
1: András, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenki csak óvatosan a részleges napfogyatkozással, a hullócsillagokat pedig szabad szemmel, tehát lehet látni idén is. Bízunk benne, hogy sikerül jó párat elkapniuk a hallgatóinknak is.
2: Én is remélem, és derülteget kívánok mindenkinek hozzá.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Borbeszéd Bátorság Podcast. A Rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
2: Ér a csekenyér?
3: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
4: Isteni a ropog a héja.
3: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
1: A teljes adást megtaláljátok a Rádió 1 Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radio1gong.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Gong.
6: Én mindig titeket hallgatlak.

A rádió egy gongot hallgatjátok, néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Az M5-ös autópályán több szakaszon is dolgoznak a mai napon. Szeged felé az 53-as Pusztavacs Örkény csomóponttól Lajos Mizséig haladnak a délelőtti órákban, valamint a Kecskemét és a Szeged közötti szakaszon, ugyancsak a Szeged felé vezető oldalon a 85-ös és a 163-as kilométer között délután 6 óráig kell számítani forgalom korlátozásra. Budapest felé pedig a Kiskunfélegyháza előtti szakasztól a Kecskeméti szakaszig, ugyancsak késő délutánig számíthattok forgalomkorlátozásra. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívül tapasztalatok látok, jelezzétek felénk. 3:42 van, jó étvágyat kívánok a mai ebédhez, déltől indul majd nálunk a déli mix, 2 órán keresztül, és hát a Facebookon pedig zajlik a nyerő-nyár nyereményjátékunk, ahol rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek. Alex Kenji dala pedig már is szól, ez a Bubble-A.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és pár perc múlva indul a két órás a Daily Mix. Martin Garrix felvételével ez lesz a Butterflies. És a Daily Mixben elárulom majd azt is, hogy Ronaldo ezúttal nem a focipályán bizonyított, hanem hogy hol? Kiderül, ha velünk tartotok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Eladott.
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
15: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
18: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
21: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Baka András lett az új köztársasági elnök. Meleg étellel segítette a rászorulókat a Bácsvíz. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. 110 adag meleg étellel támogatta a rászorulókat a Bácsvíz ZRT Kecskeméten, írja a Keol. A Vojtila Barátságközpont népkonyháján hétfőn sült csirkecombot, petrezselymes burgonyát, kenyeret és savanyúságot szolgáltak fel a gondozottaknak. Az ebédhez más helyi vállalkozások is hozzájárultak. Az ételosztása a Bácsvíz és a Vojtila Barátságközpont együttműködésének részeként valósult meg. A kezdeményezés keretében helyi vállalkozások rendszeresen segítik a népkonyha ellátottjait. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
25: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
24: Csillagászati programokkal várják egyébként az érdeklődőket ma Kecskeméten is, a Benkó Zoltán Park dombtetőjén. A rendezvényen távcsővel figyelhetik meg a napot és a részleges napfogyatkozást. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, eső nem lesz, az észak-észak-keleti szél azonban nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet a térségben délután 27 és 33 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos, csapadékmentes idő várható, pár fokkal mérséklődik a nagy meleg, hajnalban a hőmérséklet 7 és 19, míg délután 27 és 32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
1: Rádió
26: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a két órás Daily Mix így augusztus 12-én szerdán. Szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon boldog névnapot a Kláráknak. Én Faragó Miklós vagyok, ebben az órában is jöhet a közlekedési információ, a Facebookon pedig zajlik a nyerőnyár, nyereményjátékunk. Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek, 3 piroska szörp, Rádió 1-es bögre és egy Rádió 1-es passztartó a nyeremény. Ez egy napi nyereménycsomag, és úgy lehet megnyerni, hogy kommentelni kell a Facebook oldalunkon a mai poszt és a mai fotó alá, hogy mi látható a képen, melyik kecskeméti épület, és hogyha helyesen válaszoltok, akkor már is részt vesztek a játékban, és a helyesen kommentelők között sorsoljuk majd ki a napi nyereménycsomagunkat. Én pedig mindjárt elárulom nektek, hogy Ronaldo ezúttal nem a focipályán bizonyított, de pontosan hol, na erre választ kaphattok pár perc múlva itt a Rádió Gongon. De addig is a Daily Mix-ben ez már a Turn the Lights Off.

0: Slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benne.

itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ronaldo ezúttal nem a focipályán, hanem a házasságkötő teremben bizonyított. Már egy ideje találgatások övezték a pár esküvőjét, de Cristiano Ronaldo közösség oldalán megerősítette a hírt. Gratulálunk! Lady Gaga, Alejandro, közben már ez szól itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mérséklődött a meleg, megszűnt a forróság, fellélegezhetünk ismét. Viszont a következő napokban ismét folytatódik a napos száraz idő, csapadékra sajnos nem kell számítani, és a hétvégén akár ismét már 36-37 fok is lehet. Csapadékra augusztus második felétől van reális esély, legalábbis a mostani előrejelzések és a hosszabb távú előrejelzések ezt mutatják. Nálunk pedig mindjárt Éva Max énekel itt a Daily Mixben. But a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Borbeszéd Bátorság Podcast. A rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
2: Ér a csekenyér?
3: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
1: Isteni a ropog a héja.
3: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
1: A teljes adást megtaláljátok a Rádió Egy Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben pedig Regán Lili saját dala következik, és ez már a sokadik dala, a Heal Me című aktuális felvételt is természetesen itt a Rádió egyen mutattuk be elsőként. És hát karrieri eddigi legnagyobb mérföldkövéhez érkezett a kékhajú DJ, ugyanis a tegnapi napon Ibizán lépett fel és zenélt. Nagy az Insta sztoriba is írta, később majd mesél, kíváncsian várjuk az élménybeszámolót. A Dreamin és a Blue Heart után itt van az újabb saját dal, a Heal Me.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 3 perccel 13 óra előtt járunk. Hírek, információk Veres Lizától, utána pedig folytatódik a Daily Mix Sam Feldalával. Ez lesz a Heart Like Mine. És van még lehetőség Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerni, hogy hogyan? A következő órában mondom majd a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
8: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
9: Kíváncsi vagy, milyen a Captechnél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Captech Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Hamarosan befejeződik a nagy takarítás a Budai utcai piacon. 3 napos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A végéhez közelít az éves nagytakarítás a kecskeméti Budai utcai piacon, írja a híres.hu. A szabadtéri árusítóhelyeken nagynyomású mosókkal tisztították és fertőtlenítették az asztalokat, a hulladékgyűjtőket és a burkolatokat. Elkészült a mélygarázs teljes körű takarítása és fertőtlenítése is, így az már ismét tiszta környezetben várja a látogatókat. A munkálatok során biológiailag lebomló környezetbarát tisztítószereket használtak. Már csak a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakasz rendbetétele van hátra. Az éves nagytakarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat tisztább, rendezettebb környezet fogadja a piacon. 3 napos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg Bugacon a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzet képviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovas nomád harci bemutató lesz. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hun, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Részletek Bagyó Sándortól, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökétől.
11: másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
10: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
12: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, és folytatjuk nem csak a Daily Mixet, hanem nyerőnyári játékunkat is, de ezúttal, ezen a héten a Facebookon bonyolítjuk a játékot. Minden nap kikerül egy fotó, és kommentelni kell alá. Ha mindjárt mondom a további részleteket, ami biztos, hogy Rádió egy gongos ajándékcsomagot lehet nyerni, úgyhogy facebook.com/Rádió egy gong. Keressétek a fotót, és kommenteljetek, mert minden nap sorsolunk. Vasárnapig tart egyébként a Facebookos nyereményjátékunk. Itt a Daily Mixben pedig következik az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos dala Shakirától.

itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról, közvetlenül a napnyugta előtt. És nagyon fontos, hogy megfelelő védőszemüveggel nézzetek csak majd a nap felé. De a megfigyeléshez ugye ráadásul olyan helyet kell választani, ahonnan teljesen szabadon látszik a nyugati, észak-nyugati horizont, hiszen ugye 7:30 és este 8 között látható majd ez a jelenség. Na de hogyha nincs védő szemüvegünk, akkor se essünk kétségbe, van azért itt egy-két biztonságosabb megoldás, nem sokára elárulom. Addig is itt a Daily Mixben, van a Fulaj!

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha kíváncsi vagy a mai napfogyatkozásra és a részleges napfogyatkozásra, de nincs megfelelő védőszemüveged, nem jutott a napfogyatkozás szemüvegből, akkor próbáljátok ki azt, hogy egy vastagabb papírlapot vagy kartont kerestek, készíteni kell rajta egy apró szabályos lyukat, hátat fordítunk a napnak, és a lapot pedig tartsuk úgy, hogy a napfény áthaladjon a lyukon, mögé pedig helyezünk egy fehér papírt vagy más világos felületet, és ezen megjelenik majd a napra apró képe, és a fogyatkozás alatt jól látható lesz rajta, ahogy a hold egyre nagyobb darabot harap ki belőle. Ha nincs kedvetek barkácsolni és lyukkamerát készíteni, akkor van még egy egyszerűbb módszer. Egy fém tésztaszűrő apró lyukai több tucat miniatűr képet vetíthetnek a napról egy falra, járdára vagy a fehér papírlapra. Na, szerintem én ezt fogom választani, ez jól hangzik. Szerintem minden háztartásban akad egy fém tésztaszűrő, ha nem, akkor kérjük kölcsön a szomszédét. 1:30 előtt járunk egy perccel, a Daily Mixet folytatjuk majd Zigala felvételével. Érkezik mindjárt a Riptide.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast. A rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
3: Ér a csekenyér.
4: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
2: Isteni a ropog a héja.
4: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió Egy Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: legyen. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Torlódás az M5-ös autópályán, írja az Útinform, hogy Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében torlódik a forgalom a 113-as kilométernél. Sávzárás és torlódás követel figyelmet. És ahogy már a délelőtti órákban is felhívtam rá a figyelmet, hogy a mai napon több szakaszon is dolgoznak az M5-ösön. Sövényvágási, kaszálási, útjavítási és burkolati jelek festési munkákat végeznek, úgyhogy a lassan mozgó gépláncok mögött sávzárások és sebességkorlátozás követel figyelmet az autósoktól, és emiatt tolódás is kialakulhat. Kecskeméten útszűkület még mindig a Ceglédi úton, a Kerkálypoly utca és a Betlen körút közötti szakaszon, illetve a Jókai utca 38 szám előtt is a Városközpont felé vezető oldalon útszűkületre számítsatok.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ez pedig már Lady Gaga felvétele. Az

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 14 óra, és ha szerda, akkor Király Andor érkezik a szerda délutánban, és 17 óraig vele rádiózhattok. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, ne felejtsétek el, hogy a Facebookon a nyerőnyár játékunk zajlik, Rádió egy gongos ajándékcsomagot nyerhettek, van benne 3 darab piroska szörp Rádió 1-es bögre, illetve egy Rádió 1-es pasztartó nyakpánt. Minden nap sorsolunk, és minden nap egy új fotó kerül fel a Facebookra. Játszatok velünk ott is. Kamrád, Be Mine, ezzel indul a következő óra itt a Rádió egy gongon. Faragó Miklós búcsúzik, köszi a figyelmet, vigyázzatok magatokra, egymásra és a szemetekre is ma este, hiszen tudjátok, ma részleges napfogyatkozás, de a napnyugta után is érdemes majd éjszaka kémlelni az eget, hiszen ma van a hullócsillagok maximuma, a perszidiák meteoraj maximuma miatt sok-sok hullócsillagot is lehet látni a mai éjszaka folyamán is. Kívánjatok egyet! Én azt kívánom, hogy holnap legyetek itt 10 óra után, pár perccel jövök, viszont hallásra. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
11: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
12: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktérium kalciumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Kíváncsi vagy, milyen a Kapteknél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Kaptek Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
19: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik, és a kecskemétiek véleményére is kíváncsiak. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híros.hu. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szakemberek szerint a súlyos károk megelőzésében kiemelten fontos a sáskák korai észlelése és a fertőzött területek folyamatos megfigyelése. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa.
21: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkahártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
20: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sokfelé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gomb.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő három órában Király Andor, akik pedig nem csak zenét akarnak hallgatni, hanem játszanának is velünk, egy különleges játékra hívom fel a figyelmet, ugyanis ez most kivételesen a Rádió egy gong Facebook oldalán zajlik. Egy kecskeméti nevezetesség fotóját tettük ki ma is. Oda kell írni alá kommentben, hogy mi is az. A helyes kommentelők között pedig a nap végén zsorsoljuk a nyertest, aki egy különleges Rádió egy gongos ajándékcsomag tulajdonosa lehet. Hogy mit rejt a csomag, arról is nem sokára beszélünk. Most viszont folytatódjék a jó hangulat. Az olasz DJ és producer érkezik már is, Alex Kenji, a nyár egyik legnagyobb slágerével. Ez a Bambolé. Ezzel kívánok kellemes délutánt!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Akik szabad idejükben szívesen kiruccannának, most kérem a figyelmüket. A Zaklajda Team Alapítvány holnap rendezi meg a Bajnokok tábora ünnepélyes záró eseményét a Neumann János Egyetem GANF felőli kampuszán. A 16 órakor kezdődő rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak, lesz arcfestés, légvár, karikatúra rajzolás és óriás buborék fújás is, valamint az érdeklődők kipróbálhatják az airsoftot és a lézerharcot is. A Kalmár tanyán pedig szombaton kerül megrendezésre a 9. hetényegyházi traktorverseny. A traktoros felvonulás 8 órakor indul, a verseny 9 órakor kezdődik, egész nap programok, lovaskocsikázás, pónilovaglás, kézműveskedés, gyermektraktorverseny és go-kart verseny várja az érdeklődőket. Érdekes kikapcsolódási lehetőségek, mindenkinek kellemes időtöltést, és bízom benne, hogy a délután folyamán is ebben lesz részünk. Akivel pedig már is folytatjuk, Dua Lipa, Houdini Up.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Mielőtt folytatnánk, az autósok figyelmét kérem szépen picit. Torlódás alakult ki az M5-ös autópályán Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében. A 113-as kilométernél sávzárás és torlódás követel nagyobb figyelmet, távolabb pedig Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, ezért az 54-es és 52-es kilométerek között a belső sávot lezárták. A torlódás itt jelenleg 2 kilométeres. Ha valakinek van több, egyéb fontosabb információja, a forrodrót 76 414 010, de üzenetet is lehet küldeni SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra. Mindenki legyen óvatos, jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Most pedig dolgozzunk tovább együtt, hozom az energiát mindjárt Ed Sheeran felvételével. Ez lesz az Azizan.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Borbeszéd Bátorság Podcast. A rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a csepégség. Csehországból jött ez a pékség, mert...
2: Ér, a csekenyér.
3: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
4: Isteni a ropog a héja.
3: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
1: A teljes adást megtaláljátok a Rádió Egy Gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten egy különleges játékkal. Mindjárt el is mondom a részleteket, hiszen egy újabb zenei óra indul, amelyet majd Bibi Rexa felvételével indítok. Ez a Faithless féle New Religion néhány perc múlva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltufer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltufer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltufer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható. Augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
6: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Szamos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
15: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
16: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskola kezdést tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 105 ezer forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Lakiteleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Betyars, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Baka András lett az új köztársasági elnök. Melegétellel segítette a rászorulókat a Bácsvíz. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. 110 adag meleg étellel támogatta a rászorulókat a Bácsvíz ZRT Kecskeméten, írja a Keol. A Vojtila Barátságközpont népkonyháján hétfőn sült csirkecombot, petrezselymes burgonyát, kenyeret és savanyúságot szolgáltak fel a gondozottaknak. Az ebédhez más helyi vállalkozások is hozzájárultak. Az ételosztás a Bácsvíz és a Vojtila Barátságközpont együttműködésének részeként valósult meg. A kezdeményezés keretében helyi vállalkozások rendszeresen segítik a népkonyha ellátottjait. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
21: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
20: Csillagászati programokkal várják egyébként az érdeklődőket ma Kecskeméten is a Benkó Zoltán Park dombtetőjén. A rendezvényen távcsővel figyelhetik meg a napot és a részleges napfogyatkozást. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, eső nem lesz, az észak-északkeleti szél azonban nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet a térségben délután 27 és 33 fok között alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos, csapadékmentes idő várható, pár fokkal mérséklődik a nagy meleg, hajnalban a hőmérséklet 7 és 19, míg délután 27 és 32 fok között valószínű.
22: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gól.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek! A mikrofonnál ebben és még a következő órában Király Andor. Érdekes hírekkel érkezem, mindjárt rá is térünk. Előtte viszont akik szoktak és szeretnek játszani velünk, egy különleges játékra invitálom őket. Ugyanis ez most a Rádió egy gong Facebook oldalán zajlik. Kecskemét egyik nevezetességéről egy fotó, ami alá kommentben kérjük szépen odaírni, hogy mi is az. A helyesen kommentelők között pedig a nap végén kisorsolunk egy különleges ajándékcsomagot, ami piroska szörpöket is tartalmaz, és Rádió 1-es relikviákat, amihez egyébként nem lehet hozzájutni. Amiről pedig még szó lesz augusztus 12-e lévén, 2000-ben történt ezen a napon, a tenger alatt járó a Kursk drámája, illetve katasztrófája, de néhány érdekességet erről szerintem nem árt tudni, illetve, ahogy két hete is említettem, ma este felé napfogyatkozás. Hogy mikor? Nem sokára azt is elárulom. Most pedig a zenészeket tekintve Teddy Swims előtt tárjuk ki az ajtót, tőle játszom most a Dort, ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy, és a legismertebb dallamok között néhány érdekesség, ugyanis augusztus 12-én 2000-ben a Barents-tengeren elsüllyedt a Kurszk atomtenger alatt járó hadgyakorlat közben. A fedélzeten 118-an voltak, sokan nem tudják, hogy a robbanás után még 23 tengerész életben maradt a hajó hátsó rekeszében. Az egyikük a sötétben egy búcsőüzenetet is írt a családjának, amelyet csak a tenger alatt járó kiemelése után találtak meg. A Kurszk tragédiája így nem csak a modern haditengerészet egyik legsúlyosabb katasztrófája, hanem egy megrendítő emberi történet is. Egyébként a tragédia után rögtön Norvégia és Nagy-Britannia azonnal felajánlották a segítséget, de az orosz vezetés ezt folyamatosan elutasította, mire pedig a saját búvárjaik lejutottak a tenger alatt járóhoz. Az bizony már késő volt. A Kurszk katasztrófa egyébként politikailag is jelentős volt, mert ez volt Vlagyimir Putyin első nagy válsága államfőként. Sokan bírálták is érte, egyébként aki kíváncsi rá, hogy mi is történt, 2019-ben készült egy mozifilm. Az orosz atom tenger alatt járó, igaz történetéről, úgyhogy egyben most ez egy kis film mozi ajánló is volt. De zenei ajánlatom is van a továbbiakat tekintve. Shawn Mendes következik most, ez lesz a Stitches, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, útinformációk a közlekedőknek. Az M5-ös autópályán a 95-ös és 101-es kilométerek között Kunszállás térségében a szalakorlátot cserélik, melyhez terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezártak a belső sávot, a forgalom a külső és leálló sávon halad. Mindemellett sövényvágási, kaszálási, útjavítási és burkolati jelek festési munkálatait végzik folyamatosan a Kecskemét-Szeged közötti szakaszon, mégpedig a 85-ös és 163-as kilométerek között lassan mozgó gépláncokra kell ügyelni, így szakaszosan forgalom korlátozásra is egészen 18 óráig. Mindenki legyen figyelmes, óvatos, jó utat kívánok!
0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Pain Brothers.
1: Most pedig úton, útfélen, Rédáton szórakoztat bennünket. Érkezik a Blood Running.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Borbeszéd Bátorság Podcast a Rádió egy gongon. Érdekes emberek, érdekes történetek, kecskeméti vállalkozások. Új műsorunkban bemutatkozik a Csepégség.
3: Csehországból jött ez a pékség, mert...
4: Ér a csekenyér?
5: A csekenyér, ez kérem szépen, a csekenyér egy autentikus magyar csekenyér. Cseferi bácsi, aki ugye mesterpék volt, az az ő hagyományát szeretnénk mi tovább vinni. Ugyanaz a receptúra, ugyanaz a gondolkodásmód.
3: Isteni a ropog a héja.
5: Mi vagyunk az utolsók, akik ezt a ropogós héjú, vastag ropogós héjú kenyeret áruljuk.
2: A teljes adást megtaláljátok a Rádió egy gong Spotify csatornáján, vagy kattintsatok weboldalunkra www.radioegygong.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: jelentkezz játékunkra! Mindössze egy üzenet, egy jó válasz, és minden esélyed megvan, hogy te nyerj!
1: Nagyon szépen köszönöm, szuperek vagytok!
0: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket hallgatok.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Mindjárt folytatódik a klub hangulat, és persze a játék is, csak most nem a szokásos módon. Mindjárt el is árulom a részleteket, néhány perc múlva érkezem vissza az utolsó zene órában a mai alkalommal, mégpedig Hörcék és a Purple Disco Machine slágerével. Ez lesz a Wonderful Life itt a

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj a sulira a Malom Központban. Vásárolj legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a malomkecskemét.hu oldalra, és nyerj értékes ajándékokat. Minél több blokkot töltesz fel, annál nagyobb az esélyed. Irány a suli nyereményjáték augusztus 11-től 27-ig, csak a Malom Központban.
3: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártót. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
5: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
6: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
7: Roncsautó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
8: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
9: Kíváncsi vagy, milyen a Kapteknél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Kaptek Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Hamarosan befejeződik a nagy takarítás a Budai utcai piacon. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A végéhez közelít az éves nagytakarítás a kecskeméti Budai utcai piacon, írja a híres.hu. A szabadtéri árusítóhelyeken nagy nyomású mosókkal tisztították és fertőtlenítették az asztalokat, a hulladékgyűjtőket és a burkolatokat. Elkészült a mélygarázs teljes körű takarítása és fertőtlenítése is, így az már ismét tiszta környezetben várja a látogatókat. A munkálatok során biológiailag lebomló környezetbarát tisztítószereket használtak. Már csak a piaccsarnok étterem előtti folyosó szakasz rendbetétele van hátra. Az éves nagytakarítás célja, hogy a vásárlókat és az árusokat tisztább, rendezettebb környezet fogadja a piacon. Háromnapos hagyományőrző fesztivál lesz Bugacon. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg Bugacon a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlést, amelyre több mint 20 nemzet képviselői és több ezer hagyományőrző érkezik. A rendezvény egyik kiemelt látványossága a hagyományos nyílzápor és a lovas nomád harci bemutató lesz. A helyszínen régészeti kiállítás és jurtatábor is bemutatja a hún, a türk és a magyar örökséget. A szervezők tájékoztatása szerint a Kurultáj minden programja ingyenesen látogatható. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a száppozás. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Részletek Bagyó Sándortól, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökétől.
11: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
10: Napos, esőmentes időre számíthatunk a folytatásban, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, sok felé azonban élénk lesz az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 26 és 33 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek, csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Rádió egy gomb.

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, üdvözlök mindenkit. Ebben az órában, amit még együtt tölthetünk a mikrofonnál, Király Andor, még most is be lehet szállni a játékba, nincs későn. Ezúttal azonban játékunk a Facebook oldalunkon zajlik. Kecskemét egyik híres nevezetességéről készítettünk fotót, kiposztoltuk, kommentben pedig várjuk a megfejtéseket, a helyes megfejtők között pedig egy különleges ajándékcsomagot sorsolunk ma is. Ebben lesznek például piroska szörpök, de Rádió 1-es relikviák is. Ez csak azért érdekes, mert ezekhez gyakorlatilag ritkán lehet hozzájutni. Még egy fontos dologról is szó esik, két hete említettem, hogy ma napnyugta előtt különösségi eseménynek lehetünk szemtanúi, ugyanis napfogyatkozás lesz. A részleteket mindjárt megosztom, viszont a klubhangulatot agéppen folytatjuk, hogy most Fastboyék dalát készítettem el. Ez lesz a Good Life, ezt játszom már is mindenkinek. Kellemes délután!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról,
2: amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermek.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi, mai sláger megy. Továbbra is igazi, szép nyári időnk lesz 30 fok körüli értékekkel. Hétvégére melegedhet az idő néhány fokot, 33-34 is lehet. Csapadékot jövő kettől ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Ma tehát szép tiszta lesz az égbolt, úgyhogy meg lehet nézni a napfogyatkozást. Utoljára 27 éve és egy napja, 99. augusztus 11-én volt. Most, aki a teljes élményre vágyik, neki Észak-Majorkán vagy Menorkán, avagy Spanyolország északi részén, illetve Izland nyugati partján kellene lennie. A Budapest-Kecskemét-Szeged vonalon ma este tehát 7 óra 23 perckor kezdődik a részleges napfogyatkozás, a legnagyobb fedést pedig 19 óra 54-kor érjük el, amikor majd a hold a nap nagyjából felét eltakarja. Mindez tehát még éppen napnyugta előtt értelemszerűen, hogy mi is történik tulajdonképpen teljes napfogyatkozás idején a hold közvetlenül a föld és a nap közé kerül, és egy rövid időre sötétségbe borítja a bolygó egy-egy területét. A hold 400-szor kisebb a napnál, de 400-szor közelebb van a földhöz, ezért tűnnek majd azonos méretűnek az égbolton. Aki pedig elmulasztaná, a következő teljes napfogyatkozás 2081-ben lesz. Akivel pedig folytatjuk a FIFA 2026-os VB-jének hivatalos dalával, Shakirától és Burna Boytól, ez lesz a Die Die.

0: a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Most nézzük csak, hogy mi nehezíti az előrejutást az M4-esen és az M5-ösön. Szolnok irányába Abbony elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél a külső sávot. Emiatt lezárták. Az M5-ösen pedig Budapest felé Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, ezért az 54-es és 52-es kilométerek között van lezárva a belső sáv. A torlódás információink szerint jelenleg 3-4 kilométeres. Sok türelmet kívánok, és jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Most pedig egy perc break, aztán Alex Warren dalával folytatjuk, ez lesz az Ordinary, itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, így lesz ez a folytatásban is, hiszen hamarosan 17 óra, jön a Rádió 1 Live Mix nyárt lévén 2 órában ehhez is. Jó rádiózást kívánok, holnap is töltsük délután együtt az időt, hiszen folytatódik e heti játékunk, ezúttal a Facebookon. Holnap 10 órától érkezik Miki, mondja a részleteket, ugyanúgy, ahogy én majd 14-től. Az elmúlt 3 órában Király Andor voltam, mindenkinek további kellemes szép napot kívánok, jó pihenést!
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
3: És ez?
2: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
11: Otthon is érhetnek meglepetések.
13: Az egy dinoszaurusz!
12: Futás, futás, futás!
11: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
12: Mit fogunk csinálni?
13: Túl fogjuk élni.
11: Az Oak Street vége. A mozikban.
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
17: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
18: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
19: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.
20: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Soltkatkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy kattintson a gapmarket.hu-ra. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
21: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
24: Kíváncsi vagy, milyen a Kapteknél dolgozni? Gyere el nyílt felvételi napunkra 2026. augusztus 13-án 9 órára. Ismerd meg a kollégáinkat, pályázd meg kábelfeldolgozó munkakörünket egy vagy kettő műszakos munkarendben. Az esemény részletei a Kaptek Kft. Kecskemét Facebook oldalán elérhetőek. A részvétel előzetes regisztráció kötött.
25: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A műsor támogatója a Burger King.
27: És most!
28: Rádió
27: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition! Től hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
29: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Dupla erőbedobással mixelünk két teljes órán át egész nyáron. Mellette mindentől a Loving Arms övé ma délután a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Hello Andris!
30: Hello Geri! Hello mindenkinek! Remélem, hogy mindenki felpörög itt a délutánra. Én úgy érkeztem be, megmondom nektek őszintén, hogy egy picit fáradt voltam, de Geri egy olyan kávét főzött, hogy most már szerintem hétig le sem állok. Sőt, annyira felpörögtem, hogy a nap is le fog korábban menni, aztán visszajön.
29: Úgyhogy pörögjetek velünk ti is 0-20-311-111. Ez az SMS és számunk, isteniek lesznek a zenék, nagyon kevés lesz a duma, kezdjük el!
30: Én azt a zenét, amivel nyitom a délutáni Live Mixet, még mindig szeretem, ez egy tavalyi dal, Kamrától, Be Mine-nal nyitjuk a délutáni Live Mixet, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, maradjatok itt Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal a Rádió 1-en.
31: Hey everyone, this is Kamra and you're listening to Radio 1.
32: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Weekend, Ariana Grande és a Save Your Tears a Rádió 1-en nálunk. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igen, tudjuk, hogy jó negyed órán át nem volt adás, de csak a legjobb üzenetekből hagyd sem megézzek. Mi volt ez a 10 perces centrifuga, kérdezi Laura.
1: A legjobb... Nem tudom, Geri, de azt akarom kérdezni, hogy mennyire vagy túsz, mert az előbb láttam itt az UFO írtókat, itt szaladtak el, hogy most ez a valóság.
0: Igen, gyerek, mi se tudjuk, mi történt. Köszi a türelmet, dolgozunk rajta, elméletileg most már lassan minden helyre. Sziasztok, egy használt hangkártya érdekes lehet nektek, kérdezi Norbi.
1: Pont a téglára tudjuk cserélni.
0: Igen, sweepereim még nincsenek, úgyhogy közlekedési infók jönnek, 4 autó karambolozott, és ez innentől nagyon komoly. Az M1-esen a terelt szakaszon a főváros felé Bicske térségében 5 kilométeres jelenleg a dugó, tehát még egyszer 4-es karambol, M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, és van egy baleset a Bajcsi-Zsilinszky úton is a fővárosban, a Zicsi-Jenő utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, pumpáljuk a legmenőbb zenéket, menjünk tovább.
1: Van egy nagyon találó zeném az elmúlt 15 percen, amikor nem hallottatok. Jennifer Lopez és David Guetta is segítségünkre rohant Save Me Tonight, úgyhogy ők már megmentenek minket ma. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, úgyhogy maradjatok velünk, most már zenélünk, nem állunk meg. Jó hangulat, jó az energia, jó a zene. Maradjatok velünk!

0: Nincs számítógép, úgyhogy mi magunk szíperezünk élőben Andrissal. Ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig mixelve 2 órában.
1: Loving Arms.
0: A lemezjátszóknál. A lemezjátszóknál. A Loving Arms.

0: Summer a Sziről Remixben, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például a Loving Arms. Egy olyan bődületes nagy adás leállásunk van, amilyet régóta látunk, csak elmondanám, hogy mi történik, tehát az adásgépünk az egyáltalán nincs. Ha most nem élőben mixelnétek, akkor nem is tudnánk adást csinálni. Képzeljétek el.
1: Igen, még szerencsé, bocsánat, még szerencsé, hogy közel lakom.
0: Hála a jó égnek. Hú, szegény süsükén. Remélem én is azért hazaérek hozzá időben. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ez lesz minden idők leghosszabb mix műsora a Rádió 1-en, mert hogyha nem tudják megcsinálni az adásgépet, akkor nem állunk le 17:50-kor, meg 18 órakor. Nem tudom, mentél volna a szigetre bulizni, ma minden programodat mond le, Andris. Szerintem itt leszünk reggelig.
1: Figyelj, Geri, én úgy alakítottam a mai napomat, hogy ráérek, úgyhogy van nálam. Most már van egy nagyon jó pendrive-om, ugye, hogyha követted az eseményeket, akkor frissítettem,
0: igen,
1: úgyhogy van nálam rengeteg jó zene, Rádió 1-es zenék, és úgyhogy nem el leszünk.
0: Abszolút, rendelek egy jó gíroszt, aztán meglátjuk, és annyira jó fejek a hallgatók. Geri, jó volt ez a 10 perc hard techno, lehetne ilyen gyakrabban is, üdv a térműtött Ádám Miskolcról. Mert egy ilyen hang ment 10 percig, hogy... Na, az tényleg olyan volt, mint a hard techno. Könyörgöm, legyen mindig ilyen az adás, hogy a Geri hangján vannak a sweeperek is, írja Réka. Elgondolkodunk rajta. Jó? Jó, hiány, most ennyit tudunk csinálni, úgyhogy én a hangomat adom a sweeperekhez, Andris meg az effekteket prezentálja. Megoldjuk, lehozzuk, minden oké. Okay.
1: Igen, de Gerinek pont azt magyaráztam, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy a lejátszó működik, mert most gondoljátok, hogy Gerivel nekünk énekelni kellene. Tehát úgy tudnánk az adást megtartani, hogyha én vagyok a lábdob, Geri énekel, vagy éppen fordítva.
0: Gyönyörű utolsó adás lenne. Mind a kettő részéről. Na, ennyi tovább, itt vagyunk élőben, mixerünk, hajrá!
1: Mondanám, hogy csak csajok, de nem csak csajok hallgatnak minket, hanem itt van velünk mindenki, úgyhogy Rihannának van egy ilyen Only Girl című dala, és egy szuper jó remixe ebből, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel, és megyünk tovább, úgyhogy maradjatok nyáron is Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Visszajött az adásgépe, kicsit sajnálom.
1: Én is egy kicsit, annyira jó volt a sweepered, meg hát nagyon sokan írtak nekünk, itt van velünk Lencsé és Zoli is, aki éppenséggel pont ő is a térműtéte után lábadozik, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a sweeperezés, ez a homemade sweeperezés.
0: Nagyon szerettem.
1: Úgyhogy csináljunk még ilyet.
0: Sokkal izgalmasabb így a műsor, írja Péter. Sziasztok, lehet ilyen adásleállást kérni? Még imádtam, hogy megoldjátok, Ádám.
1: Imádtam.
0: Most már tudok tapsot is adni. Köszi, Ádám.
1: Igen. Sőt, egyébként, hogyha néztétek volna ezt YouTube-on, hogy mit csinálunk, mint malac a jégen, küzdöttünk, de nem adtuk fel.
0: Így van. Jaj, nagyon szeretem. Na, szóval most már itt vagyunk, hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet. A terveink szerint 7 perces lesz, ha megint elmegy az adás, nyugi, itt vagyunk, megoldjuk, jó? Maradjatok. Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
13: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
14: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
13: Ezt azonnal le kell foglalni.
14: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
13: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már repett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Eladott?
20: Hát muszáj, most pénz kell.
19: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
20: Ez jobb döntés.
19: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
22: Reklámot hallottak.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Hi, I'm Calvin Harris.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig a Loving Arms itt mellettem a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Sziasztok, valaki nem kapcsolta ki az automatikus Windows frissítést?
2: Szerintem ezeket a poénokat ma nem tudjuk megúszni, és nem tudjuk elkerülni, de nem is akarjuk.
1: Nem is akarjuk, kapjátok, írjátok, tényleg, gyerünk gyorsan, úgyhogy mi ez az elmúlt 15 perc, nagyon sokan írtak, tudtuk, olyan volt, mint egy centrifuga, amíg nem szólt az állás, nyugodtan jöjjenek, én úgy szeretem, hogy végre történik valami.
2: Igen, és az volt ebben a legszebb, hogy utána bejöttek ugye a Márkék, a technikus csapat, hogy egyébként nem megyünk kifelé, és mi Gerivel itt jártatlanul itt csinálgatjuk a dolgokat, Geri elkezdi, ó, basszus, lemerült az egér.
1: Minden lemerült, minden tönkrement.
2: Picit úgy éreztem magamat, mint a Titanicon, ugye a zenészek.
1: Igen.
2: Nagy a baj a ház körül, de mi még igen, zenél.
1: Igen. Amikor Márk azt mondta a szerver szobában, hogy dolgozunk rajta, hú, akkor ott láttam, hogy ez egy komoly adás leállás lesz. Na mindegy, itt vagyunk, most már minden rendben. 0-23-111-111, ez az SMS és Fiber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, még mindig mixelve, menjünk tovább.
2: Így igaz, egy régi és egy új kedvencünkkel is megyünk egyben tovább, ez egy ilyen kettő az egyben. Már csak azért is, mert a Faithless-t ugyebár mindenki ismeri, és az Insomniát is. És Bibi Rexával összeállva született belőle egy új verzió, egy 2026-os verzió, amivel nyitom a délutáni Live Mix második óráját, úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, itt a délutáni Live Mixben, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
0: Rádió egy Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: és két órában a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Ez tőled volt ugye András, a Lost in a Dream, egy fantasztikus kava, lambada feldolgozás, és nagyot megy külföldön is ez a dal, ha jól
1: tudom. Hál' Istennek kapom a külföldi rádió statisztikákat, és Európában most jelenleg ugye a rádiós letöltési listák alapján a 10. ez a dal.
0: Wow.
1: Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jöjjön a jogdíj!
0: Gratulálok, és tök jó lett, tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van. Közlekedési információk jönnek, frissek és fontosak. Összeütközött két autó pár perce Budapesten, a Rákóczi hídon Budáról Pestre, súlyos baleset a 8-as főúton, Karakú és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Egyelőre félpályán indult meg a forgalom, és lassú a haladás az M0-as autóúton, az M6-os autópályától Dunaharasztig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is. Még egyszer az M0-ason, tehát mindez, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, a tracklista fent lesz, érdekelne annak a 10 perces darálásnak a címe, írja Norbi. Majd oda valamit beírunk, hogy adáscsend, vagy valami ilyesmi. Ezt az adást én is visszahallgatom, kíváncsi leszek.
1: De ez magyar zenének jelentsük le.
0: Ja, mindenféleképpen.
1: Mindenképp.
0: Igen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A Loving Arms, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Igen, megyünk tovább, de minden ezzel került még egy momentumot, engedj meg, Geri, mert hogy abban a 10 percben szerintem sportolni nagyon jó. Tehát pont az a darálós rész, amikor azt mondja az edzőt, hogy tedd oda, gyerünk, bírod még, nem vagy puding, bírod még. És azért is jó egyébként még ez az adáscsend és ez a baki, mert egyébként olyan ismerősökről derülnek ki, hogy itt vannak velünk, akikről soha nem gondoltam volna, hogy titokba hallgat minket. De itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de Weekend és The Weekend ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt Európában is, úgyhogy Weekenddel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, úgyhogy maradjatok jó hangulatban, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: turntables now. Loving Arms.
1: Rádió egy Live Mix. Summer Edition.

0: Mark and Cremon és a Replay, ez egy fantasztikus Jason Derulo dal feldolgozása volt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és hogyha nézitek az élő közvetítésünket, akkor láthatjátok, hogy már kint van itt mögöttünk a nagy-nagy monitoron a Strandfesztiválnak az óriási, majdnem Balaton számot mondtam, a megszokás.
1: Mai nap belefér, mai nap bármi belefér.
0: Szóval menjünk a Strandfesztiválra jövő héten, szerdától szombatig, onnan szól az élőadás, este 8-tól éjfélig minden nap. Nagyon jó buli lesz, nagyon jó környezetben, nagyon jó helyszínen, nagyon jó közönséggel.
1: Én már nagyon izgatott vagyok, tavaly is nagyon jó volt, Gerivel egy nagyon jó emlékünk van, egy közös emlékünk, és pont azt beszéltük itt adáson kívül, hogy ezt azért illene megismételni.
0: Ja, csak nehogy elmondjuk bárkinek is.
1: Nem szabad elmondani.
0: Nem, egyszer berúgtunk egy kicsit Andrissal ennyit, tök jó volt.
1: Meg jó, hogy meg azt mondtuk, hogy nem mondjuk el senkinek. Na mindegy, ilyen is előfordul a pop szakmában.
0: Persze.
1: De minden esetre én is többek között amiatt is örülök, mert élőben leszek végig a Rádió 1-en is, mert ugye élő közvetítés lesz, ahogy Geri is mondta, 6-tól délután 6-tól éjfélig. Úgyhogy én ennek külön örülök, hogy aki nem tud eljönni a Strandfesztiválra, ő is fog hallgatni.
0: Bizony, tehát ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál Zamárdiból élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján, 8-tól lesz ez nagyon fontos, este 8-tól éjfélig majd az élő közvetítés minden nap. Aztán pedig a nyár legvégén jön a Szín, oda pedig páros belépőt nyerhettek már 7 óra után tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Maradunk Andrissal mind a ketten, egy rövid Hydration Break, aztán még fél órán át itt vagyunk élőben, jó?
1: Juhu!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
7: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
8: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
7: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: Hatalmas jubileumi akció a Hoványnál a GQ 7 plug-in hibrid modellre a készlet erejéig. Akár már 1%-tól induló hitelkamattal viheti haza új autóját. Ne habozzon, jöjjön be hozzánk még ma, további meglepetések is várják. GQ Hovány, Kecskemét, Szent László körút 79.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Na gyerekek, Japánba elkalózolhatnak benneteket egy kicsit?
2: Lehet.
1: Yamagata prefektúrában elfogadtak egy rendeletet. Ha egy egyetemi kutatás is lett, mi szerint rendszeres nevetés csökkenti a szívbetegség kialakulását, hogy napi egyszer megkövetelik az ott lakóktól, hogy nevessenek. Azt is előírja, hogy nevetéssel teli munkahelyi környezetet alakítsanak ki. Imádnivalóak a japánok, annyira más kultúra.
2: Sok évvel ezelőtti nagyon kellemetlen beszélgetés jut eszembe itt a rádióban, ahol a Magyar Nevető Társaság elnökével beszél. Megvan?
1: Felfoghatatlanul szürreális volt. Elkezdesz röhögni, és egy idő után egy ilyen hipnózisba kerülve tényleg röhögsz.
2: Próbáld meg!
1: Na, tessék!
0: Ez jó! Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött. Jó negyed óránk van még, aztán pedig 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban játékok is lesznek napi belépőkért, páros napi jegyekért a színre, a szegedi ifjúsági napokra. Ott is ott lesz a Rádió egy, két helyszínen képzeljétek el, úgyhogy megnyomjuk rendesen a nyár végét.
1: Te jártál már a színen, Geri?
0: Ez lesz életem első szegedi ifjúsági fesztiválja.
1: Figyelj, Geri, megmondom neked őszintén, hogy Szegedről csak jót tudok mondani. Mondhatni, az a harmadik hazám. Én imádom Szegedet, napfény városa, a Science City, a szín pedig hát mindig azért kitesz magáért, úgyhogy a kedvenc fesztiváljunk között van. Szerintem neked is nagyon tetszeni fog.
0: Mindenkitől ezt hallom, hogy a szegedi ifjúsági napok óriási, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom. Úgyhogy még egyszer páros napi jegyek tehát a színre 7 és 8 között várnak rátok itt a Rádió 1-en. Lendülünk közben tovább.
1: Lendülünk tovább a régi Rádió 1-es, a Rádió 1-es kedvencek között vagy mellett vannak azért újdonságok is, amik nem olyan túl rég jelentek meg. Ilyenkor a következő is, ami HC és Noxia közöse, az Alive. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok, egész nyáron két órán át mixelünk, ilyenkor hétközben erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A Laughing Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 120 percben. Kicsit titkon reménykedtem abban, hogy tovább itt leszünk, de sajnos túl jók a technikusaink.
1: Várja, Geri.
0: És hamar megoldották a technikai problémát. No, megint leáll az adat?
1: Mégis maradunk? Azt mondtátok, hogy nagyon tetszett ez a zene, gondoltam vissza haza egy picit.
0: Mert volt egy olyan negyedórás rész, ahol csak egy ilyen berregés szólt nálunk adásban. Elképesztően szerettük egyébként ennek ellenére is, vagy ezzel együtt azt a mai adást. Andrisnak lesz egy nappali bulija, és nagyon remélem, hogy jó sok rádió vagy hallgató ott lesz szombaton.
1: Ha Geri úgy megölelnének, hogy ezt megemlítetted, nagyon köszi. Szombaton igen, drága Bekámmal lesz egy ilyen nappali bulink, úgyhogy igazából a szombaton van már csak ez, vagy ezen a héten már csak ez a kihívásom van, úgyhogy remélem, hogy rengeteg rádió egy hallgatóval találkozunk.
0: Így legyen, jó bulit kívánok, mi pedig találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugye szombat este?
1: Így igaz. Így igaz. Madácson.
0: Ne, elég volt már. Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És fogunk játszani is szín napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köstran.
15: Nem, soha még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a...
16: Kocsi!
15: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
14: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Igen.
15: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborodva, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
17: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
15: apuka be. Az
17: apuka
15: nem
17: egész máshol lenne.
15: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
14: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
17: De
14: ez
17: nekek
14: nem,
17: de ő a napi mozgást csinálja.
14: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
15: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
16: Rádió 1-en.
9: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
18: Rádió 1.
9: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Továbbra is nagyon keveset beszélek, viszont nagyon sok ajándékot szeretnék majd adni nektek ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Maris vagyok. Sofiának az új számot szeretném kérni.
0: Szia, Maris, ez a Dáj, Dáj. Kinek menjen?
1: Páromnak, Dávidnak.
0: Jól van, együtt vagytok már ilyenkor?
1: Hát én jelenleg itthon vagyok, de párom dolgozik.
0: Na akkor neki jó munkát kívánunk, Shakirával jön tehát a Dáj, Dáj. És indítom is az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni Szegedre, a Színre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a páros napi jegyet a számunk 0620 3111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és nem csak a fővárosba, Debrecenbe vagy a Balatonra visszük el fesztiválozni a hallgatóinkat, hanem bizony Szegedre is. Halló, halló!
1: Én Szimi vagyok, és Szegedről hívnak.
0: Szimi Szegedről! Mikor voltál a színen utoljára? Minden évben jársz?
1: Igen, szoktunk járni, és idén is szeretnék eljutni a párommal, úgyhogy nagyon örülnék, ha élnék a tizedik.
0: Aha, akkor jegyetek még nincsen, ha jól sejtem.
1: Nincsen.
0: Szeretnék kérni egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Na most már megvannak a jegyek, te vagy a tizedik!
1: Ez az! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Már régóta próbálkozom, úgyhogy bíztam benne, hogy sikerülni fog.
0: Na most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Két jegy a tiéd, két helyszínen is ott lesz a Rádió Egy. Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk kettesben.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió Egyen, Kámrádión közben és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ja, Szilvi vagyok. Ray Daltontól szeretnék küldeni egy dalt Jászminnak, a lányomnak.
0: Oké, hol van Jászmin? Mit csinál most?
1: Itt van a nem messze tőlem, és mindjárt jön hozzám. Most jöttünk haza a strandról, és majd megy a barátjához.
0: De szuper, és hát gondolom jót strandoltatok, jó idő volt rátok ma.
1: Igen, nagyon jó volt, igen.
0: És akkor levezetésként jön is Ray Dalton, akit kértél, ez a Blood Running, és figyelem, az újabb játékot is elindítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Színre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, vannak még nálunk bőven napi jegyek a szegedi ifjúsági napokra is. Halló, halló!
1: Szia, Kata vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Kata, hol vagy, honnan hívsz?
1: Debrecen.
0: És elmennél Szegedre egy jó fesztiválért?
1: Hát, hogy ne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát meg lesz az az út Szegedre, mert hogy te vagy a tizedik! Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
1: Igen?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Wow, nagyon szépen köszönöm!
0: És hát úgy képzeld el, hogy idén ott a színen, a szegedi ifjúsági napokon két színpadunk is lesz.
1: Igen, ez még jobb hír.
0: Neked pedig két napi jegyed van, kivel mész?
1: Szerintem a párommal.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk, holnap is játszhattok velünk itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Jögeri, Nati vagyok.
0: Szia Nati, kinek menjen?
1: Apukámnak, Renátónak. Csak szeretnék neki üdvözletet küldeni, hogy nagyon szeretem.
0: Ezt akkor most neki jár.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show igazi nagy ágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk tehát a Hydration Break után. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köstran...
5: Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudti, tehát ez a...
6: Kocsi!
5: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg. Tehát,
4: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborodon, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
7: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
5: Apuka az egészet
7: apuka
5: nem
7: egész
5: akarta.
7: Máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
4: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályaúszó sapkában. Élete százhátját leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdeklik a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van. Ez
7: nekek ő a napi mozgás csinálja.
4: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyes.
5: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
8: Rádió 1-en.
3: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Tartalmú adrenalin szintnivel. Kapaszkodjon. Indulunk.
10: Disco. Ladies and gentlemen.

Itt van Imál Angel és a párja, ugyebár Rongo Bernadett, és ami Fábián Gyulánk. Hatalmas hírekkel érkeztünk a világ legnagyobb slágerével kapcsolatban, erre mindenféleképpen a későbbiek folyamán rá fogunk térni, és erről fogunk egész este beszélgetni. Most pedig Beberex remezével kívánunk kellemes rádiózást a rádió hallgatóinak!

0: hallani fogok. Mit éreztek ezzel a dallal kapcsolatban? Mert ez számomra felfoghatatlan. Én amióta zenével foglalkozok, körülbelül ez most már 40 éve van, arra vártam, hogy legyen egy magyar világsláger, és ezt ti megadtátok nekem, és megadtátok a magyaroknak. Milyen gondolatotok van ezzel kapcsolatban egyébként?
1: Szép estét mindenkinek! Az, hogy milyen gondolatom van, inkább érzésem, mint gondolatom, és leginkább az, hogy ezek mi vagyunk. Egyszerűen

0: leghíresebb énekes a világon, Ultra Nate öregbe fogadta, és hát kiadta a dalt. Gyula, mennyire van neked segítségedre a dalok, a szövegek, vagy minden egyéb kreálásában?
1: Hát most részéről legyek, majd a Dominic Herrend, ladies and gentlemen. Először is elárulok egy titkot. Az egészet azért csináltuk, hogy hamai pidzsinek megszerezzük ezt az örömöt, hogy végre legyen egy magyar világsláger. A viccet véletéve, én Bernadettet maximálisan támogatom, közösen próbálunk ötletelni. Ami nagyon fontos, minden zenének az a célja, hogy az emberek élet energia szintjét emelje, ezáltal még vidámabbak legyenek az emberek, felejtsék el a gondokat, problémákat. Egyszerűen próbálunk segíteni mindenkinek.
0: Akkor ha lehet ezt mondani egyébként, akkor az alkotás folyamatában mind a ketten segítetek egymást, és úgy születnek meg a dalok, úgy születnek meg azok a dolgok, amik segítenek az embereknek, hogy a lelkük gyógyuljon, hogy mind a ketten benne vagytok.

0: minden ember életében.
1: És egyébként ezt az összes dal hozza, most nem a Move Into The Sun jön, hanem egy másik, az I'm Alive, és tessék hallgatni, és megírni egyébként a TikTokon a véleményt, hogy hozza-e vajon is ezt a feel-t, ez a dal. Ez egy szenzációs dal, és hát na-na. Imál Angel itt a Rádió 1-en. I'm Alive, az

0: szépen. Ami nagyon-nagyon durva, ami a héten történt velem, méghozzá tegnap. Van a világon egy letöltő oldal, amit a világ összes lemezlovasa használ 2004 óta. Ott jelenik meg az összes új cucc, a David Guettától, az Armin von Buren-től, a K-Cox-tól, mindenkitől kezdve. Hát tegnap ez a dal, ami most itt van alattunk, és amit ugyebár Bernadett és Gyula közösen csináltak, elérte azt a világrekordot, hogy soha ezt a slágerlistát, ennek az oldalnak a slágerlistáját dal ennyi napon keresztül még nem vezette. Ugye az azért is extra, mert magyar dal még nem került be a top 100-ba egyébként a globál csárton. Ez is már egy olyan rekord, ami Jézus Szentszűz Mária, és ettől is már ráz a ideg. Aztán ugye elkezdte vezetni a slágerlistát, 59 napig vezette, majd utána letolták a trónról, de most visszakerült, és hát elérte tényleg ezt a világrekordot, ami azt jelenti, hogy 2004 óta nem volt olyan dal a világon, amit ennyi, aki ugyebár ennyi ideig vezette volna ezt a csártot. Ami egyben azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amit ennyi lemezlovas letöltött volna, ami viszont azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amelyet ennyi lemezlovas lejátszott a világon. Na ehhez a világrekordhoz, amivel totálisan beírtátok magatokat egyébként a zenet történelme, mit szóltok, és amikor megtudtátok, akkor hogyan reagáltatok erre az egészre?
1: Én megmondom őszintén, hogy azért merem azt mondani, hogy ezt teljesen el tudom fogadni, mert olyan energiája van a zenének, ami biztos voltam abban, hogy rengeteg embert fog megérinteni, hiszen ebben energia van, ebben lélek van, ebben gyógyulás van. És ezt annyira könnyű átadni azoknak az embereknek, akik erre felkészültek, lelkileg, akik megengedik maguknak azt, hogy érezzék, hogy önmaguk lehessenek, hogy ki tudják nyitni a szívüket. Így nem lepődök meg ezen az eredményen, de egyébként teljesen meglepett.
0: Gyulához a kérdés, tehát miben változott meg a legjobban az életetek azóta, amióta a világsláger lett, és hát ugye hát mondjuk tegnap óta túl sok minden menne, max kajáltunk egy jót, de hát hogy miben változott meg teljes mértékben az életetek? Ezt nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, és most élőben erre válaszoljatok meg, hogy azóta, amióta kiderült, hogy ez egy világsláger.
2: Amióta kiderült, nagyon sok minden megváltozott. Ami a legjobb benne, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk nekünk. Egyszerűen hihetetlen, amikor emberek írják, hogy újra járnak. A mi zenéink, főleg a monitoroszon arra készíteti az időseket, hogy mozogjanak. Álljanak föl és mozogjanak. Nem hiszik el, hogy ez megtörténik. Rengeteg autista gyerek szülei írják, hogy nagyon jó hatással van az autizmusra. Rengeteg ADHD-ban szenvedő ember írja, hogy teljesen megváltozott az élete, nagyon hatékony a depresszió kezelésében. Ezen kívül a mi életünk annyiban változott meg, hogy sokkal többet dolgozunk.
0: Mert hogy innentől kezdve, hogy ez kiderült, gondolom a zene teszik ki az egész életeteket.
2: Hát reggelt vestik. 0-24.
0: Én ennek a legjobban az élvezője vagyok. Négy dalt játszok tőletek, elsőként kapom meg mindegyiket, és egyébként a Moving to the Sun is klubban és rádióban is a hosszú verziót én játszottam először. Ez a dal érkezik most, tessék meghallgatni, hogy milyen csodáról beszélgetünk. Magyarország első világslágere a stúdióban, Gangó Bernadett és Fábián Gyula az alkotó, Imál Angel, kérem szépen, és hát világcsúcs, soha ezt a dalt még ennyi DJ, illetve egy másik dalt soha senki nem töltött le. Elvertük az összes DJ-t a földön.

Ási Premier a Messengers remixében érkezik, ez most itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Radio Show-ban. Igazi mai slágergyanán, tessék fülelni, és hát mindenféleképpen rámenni mindenféle felületre, ahol ott van Iván Angel. És szeretné ezeket a dalokat terjeszteni, lájkolni, megosztani. Na nézzük, hogyan szól a vadonatúj, Bad Times itt a Rádió Egyen.

Angel pizzát, ami vegetáriánus, mert nem túl sok húst tesznek belőlük, és főhoztam most ide ajándékgyanánt a rádió stúdiójában. Kicsi meglepetés, de mert mindenféleképpen visszatérünk a pizzára, és hogy mi van benne, hogyan is alakul az egész történet. Hát ez a rádió, vagy ez a diszkos, itt ilyen kisebb fajta csodák. Itt van egy világbajnok második helyezett pizzaszakás, és hát itt van az a produkció, az Imáján Angel, aki megcsinálta a kicsiny hazánk első világslágerét, amivel letarolt mindent a világ legnagyobb DJ letöltő állomásán. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Lost Frequencies itt a Rádió 1-en.

Egyébként Bernadettnek vasárnap volt a születésnapja, és ez a kis merénylet ezért készült el ellene. Ha valakit érdekel a recept, hogy mi van rajta, mindenféleképpen írjon, annyira nem volt hallható, de csináltuk róla a videót, tehát Attila el fogja mondani. Mit szólsz, Bernadett, a meglepetéshez? Csináltak már neked?

0: mert nincsenek szavak.
1: Ugye pont azt mondta az Attila, hogy azért van rajta aranypor, mert a dalaitokkal megaranyozzátok az életünket, és ezt mindenféleképpen el kell mondanom, ez valóban így van egyébként. És hát mi más jöhetne, mint egy újabb Imál Angel dal. Köszönjük szépen, Attila, hogy újra rendelkezésünkre álltál, és tényleg világbajnoki szinten hoztál nekik egy pizzát. Egyébként nem tudom, hogy tudod, de tegnap, amikor ott voltunk nálatok, csak desszertet ettek. Tehát most mindenféleképpen meg fogják kocsolni a világbajnok második helyzet pizzádat. Hát a stúdióban Imál Angel pizza, Moving to the Sun, és jön az egyik nagy kedvencem tőlük egyébként, ugyebár Bernadette Zsujától, Drive Me Down, egy kicsit felgyorsítva, és na, hogy a világon elsőként játszottam ezt is rádióban és buliban. Tessék sasolni, mert érdemes. Még egyszer jövünk majd, akkor el fogunk köszönni, és hát tényleg, magyar csoda gyerekek, terjesszétek a hírét, a dalokat, és mindenki legyen rajta, mert erre

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával.

0: E pedig minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Fullmax volt és a Headlights ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát. Közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió egyen.

0: látott 2026-ban, ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú, víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pezsdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal fogunk

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen Jamina a lemezjátszóknál. Egy hét múlva indul a Strand Fesztivál, jövő héten szerdától szombatig minden este ott leszünk a rádió egy stage-en, lesz élő közvetítés is, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú, ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ja, és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones and I és Fisher közöse a Favour a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamila után jön is Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még innentől Pure Beat a házban, úgyhogy jó mozgalmas lesz a következő egy óra is. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek, mondhatnám azt, hogy jönnek a vámozgatós muzsikák.
0: Ó, esküszöm, hogy olyan régen jutott már ez eszembe, hogy olyan rég gondoltam már erre, hát ez a szavunk járása volt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ez valahol ugye a Covid időszak alatt volt ilyen nagyon nagy szójárás, tehát ez lesz ma.
0: Csak a mell, csak a hát, csak a váll. Érezzétek jól magatokat. Jó kis esti rádiótornát csinálunk. Hajrá!
1: Abszolút, így is van. Kezdjünk is vele. A rádió egy egyik kedvencével indulunk. Az olasz DJ hozta össze ezt a slágert. Egy igazi nyári bomba, Alex Kenji és a Bambolé. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen. A World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött. Milyen volt a napfogyatkozás? Te láttad, vagy láttál belőle valamit?
1: Hát tényleg csak minimálisat este, ugye ilyen 4-8 körül, ugye én Érden lakom, ott kisétáltunk, de hát ugye pont már naplemente volt, és hát onnan kevésbé lehetett, tehát nem tudunk felállni valami hegytetőre, vagy valami. Egyébként egy nagyjából egy ilyen 10-15%-osat láttam belőle, tehát annyi ki volt akarva abból, igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, Just the Way You Are című track, ugye az eredeti dal 1998-ban ismerte meg a világ, ugye a Stardust Music Sounds Better With You címmel, hát az a dal ugye a francia house, vagyis a French Touch egyik legendás felvétele és különlegessége, és hát több mint 2,5 évtizeddel később David Guetta és Milky nyúlt hozzá ez az ikonikus dalhoz, és hát ő megkapta a mostani hangzást, és hát azt kell mondjam, hogy az eredeti dal klasszikus dallamvilága megmaradt, és hát persze David Guetta modern hangzása belekerült, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, Our Is My Radio Show-ban. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: A Medusa és a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig szerdánként, egy órában, 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevaszok, srácok, hello Gerikém.
0: Egy hét múlva pedig tudjátok, hogy hol leszünk ilyenkor. Hát már nem itt a stúdióban, hanem a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Reméljük, hogy ott is jó sokatokkal találkozunk a Rádió 1 stage-en. Tehát még egyszer, jövő héten szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, keresetek minket a Rádió 1 stage-en. Mivel folytatjuk közben?
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációja következik. Prospa és Clooney közös munkája, mindkét DJ a Modern House zenei szintén meghatározó alakjai. A dal címe pedig Free Your Mind, a Modern Tech House és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözi. A dalban egy ikonikus house vocal sample is helyet kapott, ami tovább erősíti a régi klubhimnuszok hangulatát. Szerintem zseniális darab, a vocal szerintem borzasztóan fülbemászó, és ezúttal egy új verzióban, egy remixben hoztam méghozzá Matt Klein verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Isteni zenék szólnak, mi volt ez az előbb?
1: Ez egy saját verziónk volt, ugye ez a Rossa című track, Rick Wayne és Jómagam Pure Beat, ugye ez a vokál, ez mindenki számára egy elérhető free downloados vokál, és mi ebből készítettünk egy saját verziót, ez volt a Rossa.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ahogy szoktuk mondani, a régi szép időkben jön az utolsó 20 perc, ami most inkább 15, de az a lényeg, hogy ez a finálé, amit mindig nagyon-nagyon szoktatok szeretni.
1: Így van, ilyenkor már tényleg behozzuk az igazi pattogos Pure Beat dalokat, egy igazi house klasszikussal megyünk tovább. A 2003-as Ticket to the Ride című track eredetileg a hamburgi német DJ és producer duo Psych and Sugarstar nevéhez fűződik, Sessa és Sugarstar két német house producer, akiknek az a daluk egy nagyon komoly klubsláger volt abban az időben, most pedig jön egy újra gondolt változat, ahol az eredeti vokál megmaradt, viszont egy teljesen új köntös kapott. Adam Miller változatában ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ez volt ma a záró trackünk. Pure Beat, neked milyen lesz még a hét?
1: Holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Tisza Füreden leszek megtalálható, pénteken Balaton elé lesz az önálló estém, és még találkozunk Budapesten, szombaton pedig egy hosszú este vár rám, ugyanis egy budapesti daytime partin kezdek, utána érkezem Széchenybe, aztán Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Ó, de szép menet lesz ez, azt a mindenit, jó bulikat, Lacikám!
1: Köszönöm szépen, és jövő héten találkozunk. Csak sziasztok!
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
2: World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World Is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a rádió 1.hu, a kedvencek pedig jönnek továbbra is, most Ed Sheeran és a Camera, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyár továbbra is, tombol az igazi mai slágerek. Jönnek is egy igazi nyári kedvenc, amit választottam Alex Kenji-től, a pizai DJ-től, aki az egész világot megkódította ezzel a dallal is. A nyári klubhangulatot is egyértelműen hozza. Alex Kenji, Bambolé a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Louis, David Puentes, Golden Summer egy igazi nyári kedvenc attól a német énekesnőtől, aki nem csak tehetségkutató döntőse volt, de az állatos énekes német verzióját is megnyerte néhány éve. Louis, David Puentes oldalán a Golden Summerben itt a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta és Jennifer Lopez párosa, hát ez egy igazi aranypáros, ezzel szerintem az összes producer, sőt, minden zene szeretve elmondja, hogy nem lehet tévedni, a nagy sláger pedig közösen össze is hozták. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight, ezt szerintem a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is játszunk, folyamatosan hozzuk a legnagyobb élményeket. Most például a szegedi ifjúsági napokra juttatjuk be a hallgatókat, mert hogy természetesen ott is ott lesz a rádió egy, sőt, dupla stage-el lesz egy délutáni, meg egy esti színpadunk. Nagyon vagány lesz. A játék pedig pörög majd napközben. Az igazi mai slágerek pedig addig is megállnás nélkül, most Radar-tól is a Do It Again, amit indít.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy az óra végére, pedig egy bombadalt hoztam. Imádni fogjuk. My Smith Stargazing, az énekesnek a szülő városában pedig sokkal több magyar járt már, mint gondolnánk, ugyanis Lutonból származik, ahol ugye, hát nagyon sok Londonba tartó gépszelle. Szóval onnan érkezik már is My Smith az igazi mai slágerrel, ez a Stargazing itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb zenei órát indítok a legnagyobb kedvencekkel, hozok benne újdonságot Rádió 1 DJ-től, de itt lesz Shakira is, most pedig Kamráttól az egyik legfrissebb. Ez a Hug Yourself, aki pedig üzenne a számunk 0.